0: 10 éves átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3550 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, amelynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Házkutatást tartottak a Családbarát Magyarország központnál egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett adóhivatali nyomozás ügyében. A feljelentést annak idején a cég új vezetése tette, miután átvilágították a központ korábbi gazdálkodását és a támogatások elszámolásával kapcsolatos szabálytalanságokat tártak fel. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, a nyomozás az elmúlt években nem jutott érdemi szakaszba. A most tartott kutatás és elektronikus dokumentumok lefoglalása az első olyan intézkedés, ami a nyomozás felgyorsulására utal. Magyar alkotófilmje is debütál az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Horváth Lili első angol nyelvű mozia, a Jegyzeteim a Marsról, a karakteres szerzői filmeket bemutató szekciót nyitja meg. A mozifilmet komoly érdeklődés övezi, még az utómunkálatok alatt számos országban megvásárolták, így a romantikus dráma világszerte eljuthat a nézőkhöz, a magyar mozikba pedig télen érkezik. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált szeptemberben tartják. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Lemondott a legfőbb ügyész. Rangos nemzetközi minősítést kapott a Friss Hús Rövidfilm Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA a döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Bóka János, a párt tegnap megválasztott frakcióvezetője kijelentette, vizsgálják, hogy az ügyben hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek. Az NKA a 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik, jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Etikai eljárást kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Az MMA közleménye szerint Túri Attila beszélt a költő prózaíróval, aki korábbi nyilatkozata ellenére nem kívánt lemondani akadémiai tagságáról. Emiatt döntött az elnök az etikai bizottság összehívása mellett. Újabb rangos nemzetközi minősítést kapott a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Két éve első magyar filmfesztiválként Oscar kvalifikáló státuszt szerzett, most pedig a Brit Film és Televíziós Akadémia tette lehetővé, hogy az ott bemutatott brit rövidfilmek nevezhetővé váljanak a rövidfilmes díjaikra. Az idei 14. Friss Húson a brit rövidfilmek voltak a fókuszban. A fesztivált több mint 15 ezer néző látta. A jövő évi mustrára már lehet jelentkezni, augusztus 2-áig kedvezményes nevezési díjjal. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók, záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódhat a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: Hey, ez épp az orrod előtt ment el, észre se vetted, vizsgáld meg a világot részletesebben, nem minden esetben válik valóra. Az álom jön, aztán megy, mint az évek, a spanokkal kell a jó hatás. Tudod, elemem a káosz, meg a világ felforgatás a cél.

0: Jó tegnap a másé, holnap a máé.
1: Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM mellette szól.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Évtizedes vasútfejlesztési programot indít a kormány. Magyar rendezőfilmjét is vetítik az idei velencei fesztiválon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. 10 éves átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3550 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, amelynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Házkutatást tartottak a Családbarát Magyarország központnál. Egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett adóhivatali nyomozás ügyében. A feljelentést annak idején a cég új vezetése tette, miután átvilágították a központ korábbi gazdálkodását és a támogatások elszámolásával kapcsolatos szabálytalanságokat tártak fel. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, a nyomozás az elmúlt években nem jutott érdemi szakaszba. A most tartott kutatás és elektronikus dokumentumok lefoglalása az első olyan intézkedés, ami a nyomozás felgyorsulására utal. Magyar alkotófilmje is debütál az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Horváth Lili első angol nyelvű mozia a Jegyzeteim a Marsról a karakteres szerzői filmeket bemutató szekciót nyitja meg. A mozifilmet komoly érdeklődés övezi, még az utómunkálatok alatt számos országban megvásárolták, így a romantikus dráma világszerte eljuthat a nézőkhöz, a magyar mozikba pedig télen érkezik. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált szeptemberben tartják. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Meleg, változékony idő lesz sok napsütéssel, lemondott a legfőbb ügyész. Megnyílt a Strobl Alajos életmű kiállítás a Képzőművészeti Egyetemen. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők emellett megvitatják az ügynökakták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Szeverényi Dávid lett a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új elnöke. Feladata a kormányzati közpénz felhasználása, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, valamint a visszaélések feltárása és megelőzése. A tisztviselő korában a NAV-nál dolgozott, főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal. Megszüntetné vagy adott esetben szigorúban szabályozná az inkasszó intézményét a Mi Hazánk mozgalom. A párt szerint elfogadhatatlan, hogy jövedelemből is alkalmazható az intézkedés. Hozzátették, örökségből vagy adományból származó összegekre nem vezetnék be a korlátozást. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalítás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Online tájékoztató sorozatot indított a Heimpál Gyermekkórház a Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a szakemberektől. A ma délután 3 órakor kezdődő adásban a gyerekek nyári étkezéséről lesz szó. Életműkiállítás nyílt a 170 éve született és 100 éve elhunyt Strobl Alajos tiszteletére a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A 45 szoborból álló tárlat bemutatja a századforduló meghatározó szobrászának örökségét, köztük kevéssé ismert alkotásait, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot. A kiállítás szeptember 19-éig látogatható. Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: a nappal.
1: Rio FM melletted szól.
2: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszélhetek neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Meleg változékony idő lesz sok napsütéssel. Jövő hétre

0: Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. 10 éves átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3550 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig, erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, melynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalítás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek. A tájékoztatóra magukkal kell vinni a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Magyar alkotófilmje is debütál az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Horváth Léli első angol nyelvű mozia, a Jegyzeteim a Marsról, a karakteres szerzői filmeket bemutató szekciót nyitja meg. A mozifilmet jelentős érdeklődés övezi, még az utómunkálatok idején több országban megvásárolták, így a romantikus dráma világszerte eljuthat a nézőkhöz, a magyar mozikba pedig télen érkezik. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált szeptemberben tartják. Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
1: indul a reggel.
2: Jó reggelt!
1: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 7 óra múlt pár perccel, ez már a reggel, és tart erre a csütörtöki napindítónk. Itt a Trio FM-en július 23-a van. A Brigitták, a Boriszok és a Lenkék ünnepik ma a névnapjukat. Istenetesen ünnepeltjeinket. A Jászság kedvenceivel, friss információkkal belevágunk a ma reggelbe is. Én Pálinkás Zsolt vagyok. Tartsanak velem!

Ez a Trio FM jazzbrainből érkezik a hidegfront a mai napon, így a hosszabb, rövidebb napos órák mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik majd a felhőzet. Több helyen számíthatunk esőre, záporra, de néhol zivatar is kialakulhat. A nyugati észak-nyugati szél élénk helyenként erős lesz. A reggeli hűvösebb idő után napközben 23 és 29 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A legmelegebb időre délkeleten van kilátás.

0: Pontos közlekedési híreket hozok, már is mondom, hol számíthatnak korlátozásokra, útkarbantartási munkákra a térségben autózók. Itt Jászberényben a déli bekötő úton víz és közműépítés munkátok miatt félpályás lezárás van érvényben. A munkátok július 28-án délig tartanak, így ezen a szakaszon váltakozó irányban haladhat a forgalom. Jászapátin útépítés munkák zajlanak az Újszász Jászapáti összekötő úton, a település belterületi szakaszán mindkét irányban félpályás útlezárásra kell készülni az autósoknak. Ez a korlátozás egészen július 31-én délig lesz majd érvényben. Emellett a 32-es főúton Százbereknél kaszálási munkátokat végeznek a szakemberek, ma este 8 óráig útszűkületre, és mindkét irányban a munkagépekre számíthatnak az erre közlekedők. Vezessenek ma is óvatosan, figyeljék a kihelyezett jelzéseket a munkaterületeknél.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Reggeli starter.

0: Ez a Trio FM jazzberényből. Nézzük, mit ígérnek a csillagok a mai napra. A hold ma a Skorpió egyében jár, és semmilyen nehezítő fényszög nem látható az égen, így mondhatni teljesen szabad kezet kapunk a döntéseinkben. A kosok végre úgy érezhetik, hogy nem kell mások elvárásaihoz igazodniuk, ha van valami, amit régóta el szeretnének intézni, ma a saját elképzeléseik szerint haladhatnak vele. A bikák számára a bizalomról és a közeli kapcsolatokról szól a mai nap, a romantikus és családi pillanatok mellett viszont egy kellemetlen ember viselkedésre elbosszantatja önöket, de ne hagyják, hogy ez elrontsa a hangulatukat. Az ikrek szülöttei ma érzékenyebben reagálhatnak mások problémáira, ha valaki támogatást kér önöktől, érdemes először kideríteni, hogy mire van igazán szüksége, mert egy jó ötlet most többet érhet bármilyen kézzel fogható segítségnél. A rákok környezetében a szép dolgok és az érzelmes pillanatok kerülnek előtérbe, kedvet kaphatnak az otthonuk csinosításához is, a bolygók pedig szabad kezet adnak a terveik megvalósításához. Az oroszlánoknak igazán jól esett egy kedves üzenet vagy egy váratlan bók, ami sokáig velük maradhat. A csütörtöki nap tökéletes alkalom arra is, hogy önök is kimutassák az érzéseiket. A szüzeknek érdemes meg kicsit nagyobb figyelmet fordítaniuk a megjelenésükre, mert könnyen adódhat egy izgalmas találkozás. A Skorpió hold intenzív kisugárzást ad, amit a környezetük is észrevesz majd. Nem sokára folytatjuk.
1: Trio FM. Melletted szól.

0: Itt a reggeli starter, nézzük a csütörtöki horoszkópunk második részét. A mérlegeknek kedvez a mai nap az új kapcsolatok szempontjából. Ha valaki egy szokatlan ötlettel áll elő, ne zárkózzanak be, érdemes most kicsit merészebbnek lenni. A skorpiók ma felerősödött kisugárzással és határozottsággal működhetnek, magabiztosabban érvényesíthetik az akaratukat a munkában és a magánéletben egyaránt. A nyilasok egy érdekes meghívást vagy felkérést kaphatnak csütörtökön, érdemes igent mondani a közös programokra, mert olyan emberekkel ismerkedhetnek meg, akik később fontosak lehetnek az életükben. A bakoknál feszültséget hozhat a mai nap, ha valaki próbára teszi a türelmüket, a legjobban akkor járnak, ha megőrzik a nyugalmukat és nem mennek bele felesleges hatalmi játszmákba. A vízöntők ma különösen élesen látják a körülöttük zajló eseményeket, a tervezésben és a szervezésben még az apró részletek sem kerülik el a figyelmüket, így kiváló döntéseket hozhatnak. Annak pedig végre megláthatják az elmúlt időszak munkájának eredményét, egy remek lehetőség szinte tárcán kínálja magát, csak fel kell ismerniük és élni kell vele. Ez volt a reggeli napindító horoszkópunk itt a Trio FM-en.
1: Ez a reggeli starter.

0: Retróztunk néhány perc erejéig a Judith Mix dalával, folytatjuk a friss hírekkel, majd itt lesz Liki Liki kiválósága még 2011-ből. Az I Follow Rivers már itt is van bekészítve.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A Trio FM hírei.
4: Meleg változékony idő lesz sok napsütéssel. Jövő hétre is összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését. Több mint 3000 milliárdos országos vasútfejlesztési program indul. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés.

0: az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Móka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. 10 éves átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3550 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig, erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, melynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalítás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek. A tájékoztatóra magukkal kell vinni a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Magyar alkotófilmje is debütál az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Horváth Léli első angol nyelvű mozia, a Jegyzeteim a Marsról, a karakteres szerzői filmeket bemutató szekciót nyitja meg. A mozifilmet jelentős érdeklődés övezi, még az utómunkálatok idején több országban megvásárolták, így a romantikus dráma világszerte eljuthat a nézőkhöz, a magyar mozikba pedig télen érkezik. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált szeptemberben tartják. Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
1: indul a reggel.
2: Jó reggelt!
1: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

0: Jó reggelt kívánok, 8 óra múlt Pálinkás volt a mikrofonnál, július 23-a csütörtök van, ma a lenkéket köszöntjük névnapjuk alkalmából, de ma ünnepelnek még az apollóniák, az ilák, az apollóniárák, köszöntetjük még a daliborokat, az andákat, a polinákat, a brigittákat és a pollákat is. Boldog névnapot kívánok ünnepeltjeinknek. Ami az időjárást illeti, majd hidegfront éri el majd térségünket, a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen számíthatunk esőre, záporra, a nyugati észak-nyugati szél pedig élénk helyenként erős lesz. Itt a Trión folytatjuk tovább zenével, majd megnézzük, mit tartogat mára az eseménynaptárunk.
1: Trió FM reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információ.

0: fontos közlekedési híreket hozok, már is mondom, hol számíthatnak korlátozásokra, útkarbantartási munkákra a térségben autózók. Itt Jászberényben a déli bekötő úton víz és közműépítés munkátok miatt félpályás lezárás van érvényben. A munkátok július 28-án délig tartanak, így ezen a szakaszon váltakozó irányban haladhat a forgalom. Jászapátin útépítés munkák zajlanak az új Szász Jászapáti összekötő úton, a település belterületi szakaszán mindkét irányban félpályás útlezárásra kell készülni az autósoknak. Ez a korlátozás egészen július 31-én délig lesz majd érvényben. Emellett a 32-es főúton Százbereknél kaszálási munkátokat végeznek a szakemberek, ma este 8 óráig útszűkületre, és mindkét irányban a munkagépekre számíthatnak az erre közlekedők. Vezessenek ma is óvatosan, figyeljék a kihelyezett jelzéseket a munkaterületeknél.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Ma is visszatekintünk egy kicsit a kalendáriumban, hiszen számtalan érdekes esemény köthető ehhez a naphoz, július 23-ához. Éppen 736 évvel ezelőtt, 1290-ben ezen a napon lépett trónra harmadik András magyar király, az Árpád-ház utolsó férfiági uralkodója. A technika és a kultúra világából is van érdekességem. 1829-ben William Byrd szabadalmaztatta a tipográfot, ami az első írógép volt. 1903-ban a Ford Motor Company eladta a legelső autóját, 1926-ban pedig a Fox Film megvásárolta a filmre történő hangrögzítés szabadalmát. Nem feledkezünk meg a születésnaposokról sem, köszöntetjük Polgár Judit nemzetközi saknagymestert, 81 éves lett Molnár Endre olimpiai bajnok vízilabdázó, és ezen a napon született 1952-ben a Nemzet Művészete címmel kitüntetett Kossuth Díjas karnagy, ifjabb Savszon Ferenc is.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Üdvözöljük nálunk, ahol a kreativitás, a szakértelem és a praktikus megoldások találkoznak. Célunk, hogy a legfontosabb szolgáltatásokat egy helyen biztosítsuk Önnek. Használt cikkereskedelmünkben értékes műszaki cikkek, festmények és különleges tárgyak választéka várja. Kisgépek, kerti eszközök és kerékpárok javítása és forgalmazásán át egyedi pólók, bögrék, reklámajándékok, valamint autó és épületgrafika tervezése. Teljes körű felújítás a villany és vízvezeték szereléstől a festésig és burkolásig. Nálunk a sokoldalúság a mindennapi gyakorlat. Ha valamit meg kell javítani, fel kell újítani, vagy egyedi módon el kell készíteni, nálunk jó eséllyel megoldást talál. Mottónk: a használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Keressen minket bizalommal! Szelei úti használt cikkereskedés, Jászberény, Szelei út 26. Telefon 0620-269-5286.
3: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
4: Hosszú fekete haj, gyönyörű szempár.
3: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halk zene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
5: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Ez a Trio FM a Jelseg rádiója. Kisebb botán kísérte a labdarúgó világbajnokság döntőjét, ahol a spanyol válogatott a hosszabbítás második félidejében győzte le Argentínát. A spanyolok hőse Ferran Torres lett, míg a vesztes oldalon Enzo Fernández piros lapot kapott a rendes játékidőben. A találkozó azonban nem ért véget a végső sípszóval, a lefújást követően tömegverekedés tört ki a pályán. A feszültséget elsősorban Leandro Paredes váltotta ki, aki a csereként való beállása után végig durván futballozott, a meccs után pedig Eric Garciát és Gavit támadta meg. A játékvezető Slavo Vincsés végül neki is felmutatta a piros lapot. A sajtóértesülések szerint a szlovén sípmester elszámoltatáshoz számíthat, mivel a FIFA nem nézte jó szemmel, hogy nem tudta kézben tartani a mérkőzést és mederben tartani az indulatokat. A találkozó végeredményét minden esetre ez már nem befolyásolja, az érvényes marad.

Ez a Trio FM jelzvereimből a modern élet tempója, az állandó elérhetőség és a digitális zaj egyre jobban terheli a mindennapjainkat. Szingapúri kutatók szerint mindez nem az egyéni gyengeségünk vagy a rossz időbeosztásunk következménye. A szakemberek ezt evolúciós eltérésnek nevezik, hiszen a szervezetünk nem ahhoz a felgyorsult világhoz alkalmazkodott, amelyben ma élünk. Régen kisebb közösségekben léteztünk, ma viszont hatalmas társadalmak részei vagyunk, ahol a közösségi média miatt folyamatosan másokhoz mérjük magunkat. Ez az állandó megfelelési kényszer tartó stresszhez, szorongáshoz és magányhoz vezethet. A pszichológusok szerint a megoldás nem a technológia elutasítása jelenti, hanem a környezetünk átalakítása, a városi zöld területek bővítése és a digitális ingerek tudatos csökkentése jelentősen enyhíteti az agyunkat érő terhelést.

0: 9 órán is volt már, egy perccel folytatjuk tovább a reggeli startát a legfontosabb információkkal. A műsorunk újabb óráját pedig Justin Timberlake nyitja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse

0: politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Létvári Bence a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Házkutatást tartottak és elektronikus dokumentumokat foglaltak le a Családbarát Magyarország központnál egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett nyomozás részeként. A feljelentést annak idején a cég újonnan kinevezett vezetése tette, miután szabálytalanságokat találtak a támogatások elszámolásával kapcsolatban. A nyomozás az elmúlt években nem jutott érdemben előre. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Czakó Cirbus Pál elmondta, az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelente nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz, egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Etikai eljárást kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Turi Attila előzetesen egyeztetett a költő prózaíróval, aki korábbi nyilatkozata ellenére nem kíván lemondani akadémiai tagságáról. A szervezet vezetője emiatt döntött az etikai bizottság összehívása mellett. Szombaton rendezik a Nándorfehérvári diadalra emlékező egésznapos programsorozatot Szegeden. A hagyományos utcai fesztivál igazi középkori forgatag zenés-táncos felvonulással kezdődik. Az alsóvárosi ferences templomnál élő szerepjáték, gyermeklovagi torna, apródiskola, sárkányosvény interaktív játék, lovagi kézműves foglalkozás, solymáz bemutató és kígyóbűvölő is várja az érdeklődőket. A programot tűzzsonglőrök látványos bemutatója zárja. Másnap reggel a ferences templomban ünnepi szentmisét tartanak a Nándorfehérvári diadal 570. évfordulójának tiszteletére. Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Ez a Trio FM Jászberényből 9 óra múlt, ez még mindig a reggeli starter napindítónk. Óriási sikert aratott Budapesten Pitbull, aki július 21-én adott koncertet a Puskás Arénában. Az amerikai világsztár pályafutása során először lépett fel hazánkban, és teljesen felforgatta a hangulatot. A rajongók tömege öltözött az énekesre jellemző elegáns ingbe, nyakkendőbe, napszemüvegbe és kopassakvába, hogy így tisztelegjenek a kedvencük előtt. A tertházas koncerten az énekes a legnagyobb világslágereit hozta el a magyar közönségnek, a látványos show és a fergeteges ritmusok pedig az egész arénát megtáncoltatták. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel Pitbull még az év végén visszatér hozzánk, méghozzá november 24-én ismét a színpadra lép majd itt a fővárosban. A Trio FM-en meg is hallgatunk tőle egy dalt, maradjanak velünk továbbra is, hozom hamarosan a térség program ajánlatait.

0: Ez a Trio FM Jászberényből életet mentette a szénmonoxid érzékelő, méghozzá Szolnokon vasárnap este a Kolozsvári úton egy társasházi lakásban. A melegvíz megnyitása után szólalt meg a készülék. Az otthon tartózkodó három ember a riasztást követően azonnal átszellőztetett, így senki sem sérült meg. A szolnoki hivatásos tűzoltók a fürdőszobai átfolyós vízmelegítőnél magas koncentrációban mutatták ki a gázt. A téves hiedelmekkel ellentétben a szénmonoxid nem csak télen, hanem a nyári hőségben is komoly veszélyt jelent. A kánikulában ugyanis a kéményben rekedt meleg levegő légdugót képezhet, így a vízmelegítő bekapcsolásakor az égéstermék nem tud eltávozni, és a mérgező gáz gyorsan felhalmozódhat a zárt helyiségekben. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint idén már 613 esetben riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. A mérgezésekben sajnos 4-en életüket vesztették, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek hangsúlyoznák, hogy a gázkészülékek ellenőrzése és a jó minőségű érzékelők használata nyáron is életet menthet, ahogyan ez a napokban egy jársági család esetében is megtörtént.
1: Trio FM mellette szól.

0: Pontos közlekedési híreket hozok, már is mondom, hol számíthatnak korlátozásokra, útkarbantartási munkákra a térségben autózók. Itt Jászberényben a déli bekötő úton vízi és közműépítés munkátok miatt félpályás lezárás van érvényben. A munkátok július 28-án délig tartanak, így ezen a szakaszon váltakozó irányban haladhat a forgalom. Jászapátin útépítés munkák zajlanak az Újszász Jászapáti összekötő úton, a település belterületi szakaszán mindkét irányban félpályás útlezárásra kell készülni az autósoknak. Ez a korlátozás egészen július 31-én délig lesz majd érvényben. Emellett a 32-es főúton Százbereknél kaszálási munkátokat végeznek a szakemberek, ma este 8 óráig útszűkületre, és mindkét irányban a munkagépekre számíthatnak az erre közlekedők. Vezessenek ma is óvatosan, figyeljék a kihelyezett jelzéseket a munkaterületeknél.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: Fél tíz múlt néhány másodperccel folytatjuk most a legfrissebb helyi információkkal. A mikrofont már is átadom Szendi Hajninak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
4: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menü ajánló.
0: A Sólyom Hotel ajánlata július 23-án csütörtökön zöld borsóleves és sertéspörkölt galuskával. Fogyasztatunk még náluk hideg gyümölcslevest is. További főételek közül pedig ajánlanak székelykáposztát, zöldba főzeléket fasírozottal, cigánypecsenyét pirított hagymával, kakastaréjjal, valamint készül még alföldi sertésborda és csákimódra, és kóstolhatunk balatoni hekket is. A Sólyom Hotel várja hívásunkat rendelésügyben 57-401-267. A Bies kávézó és bisztró menüje csütörtökre csontleves, májgombócleves és favágóleves. Fogyasztató még túrós csusza, pirított szalonnával, hentes tokány, sertésszűz, erdei gombásmártással, bolognai spagetti, négy csajtos nyokki és milánói penne. A rendelésünket lehatatjuk a 0620 240 40 44-es telefonszámon. A Firpo pizzériában van fogyasztató füstölt sajta a sonkával töltött borda steak burgonyával a napi kínálatban. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo pizzériában. A Karaván önkiszolgáló étterem mai ajánlatában tejszínes csirkeragú leves, hideg eperleves és csülök péknémódra, készül még rakott húsos brokkoli, kaszás apró pecsenye, sertéskordon, rántott hegfilé, rántott minikamembert áfonyalekvárral, választható még Stefánia szelet, finom főzelék Stefánia vagdaltal. A Karaván önkiszolgáló étterem várja hívásunkat 57-406-710. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, a csütörtöki kínálatban, saláta grillezett kecskesajtal és áfonyával, zöldborsó főzelék fasírozottal, desszert vagy kávé jár még az ebédmenühöz. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. Kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra. Az aranykanál étterem július 23-án készül az ebédre pandúrgulyással, paradicsomlevessel, a mai ajánlatban szerepel még pankó morzsás csirkemell fűszeres gerezdel, amerikai káposzta salátával, erdélyi darált húsos rakott savanyú káposzta, rántott sajt, fish and chips tartármártással, sárga borsó főzelék sült kolbásszal, a vega menüben pedig sajtos cukinis risotto. Rendeletünk az aranykanál étteremből az 57-403-290 és a 0620-470-3733-as telefonszámokon. A Pipacs étteremre esik a választásunk ma, náluk ebédre fogyasztató tarhonyaleves, tárkonyos csirkeragúleves, óvári sertésszelet rizibizivel, burgonyás tészta, rántott sajt zöld fűszeres burgonyás, majonézzel, valamint kóstolhatjuk a tonharsalátát is. A Pipacs étterem elérhető az 57-405-510-es telefonszámon. A River Bistro kínálatában májgaluska leves, nutellás gombóc és békönnel, sajttal töltött sert és bordarizssel. Rendelés felvétel 57-407-500.
5: Ez volt a menü ajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
6: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Hamarosan kezdődik a nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. 34. alkalommal szervezik meg a Csángó Fesztivált. Októberben startol el a Jászság dinamikája futónap. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. 5. alkalommal tartja több mint egy hetes felkészítő táborát Jászberényben az Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőseit a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diákolimpiára felkészítő és kiváló csapat. Az elmúlt években már tartottak tábort a SAS központban, de az EKKE Jászberényi kampusza a Zirján Janka kollégiumában is Idén ismét ez utóbbi intézményre esett a választás. Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőjén még márciusban tartották meg, egymás követően ez volt a harmadik alkalom Jászberényben a Városi Könyvtárban. A nemzetközi megmérettetésre való felkészülés volt a cél, és így ötödik alkalommal táboroznak a résztvevők Jászberényben. Azok a fiatalok vannak a városban, akik meghívást kaptak a Magyar Diák Olimpiára. Már nem kell sokat várni, és elrajtol Jászberény egyik legrégebbi eseménye, a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó. Ezúttal augusztus 1-én szombaton várják Jászberénybe az érdeklődőket, az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényére. Lesz méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár, szakmai és családi programokkal fűszerezve. És úgy, ahogy az elmúlt években mindig, idén is megválasztják Magyarország mézkirálynőjét és udvarhölgyeit. Idén is megszervezik a Jászberényi Csángó Fesztivált. Ez Magyarország egyik legismertebb és legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, amely a csángó magyarság kultúráját állítja a középpontba. A fesztivál története egészen 1981-ig nyúlik vissza, amikor is elindult a Nemzetközi Táncház és Zenésztábor. Erre a kezdeményezésre épült később a fesztivál is, amelyet 1991-ben rendeztek meg először Csángó Fesztivál néven. A szervezők célja az volt, hogy bemutassák a moldvai és a gyimesi csángó gazdag népi hagyományait, zenéjét és táncait. A rendezvény mögött a Jászság Népi Együttes és a Folklor Kulturális Közalapítvány áll, amelyek évtizedek óta őrzik és népszerűsítik a magyar néphagyományokat. Az évek során a fesztivál messze túlnőtt a csángó kultúra bemutatásán. Ma már a Kárpát-medence számos magyar közössége, valamint több külföldi folklórcsoport is rendszeresen fellép Jászberényben. A rendezvény egyik legfontosabb küldetése, hogy találkozási lehetőséget biztosítson a határon innen és túlélő magyar közösségek számára. A fesztiválon néptánc bemutatók, népzenei koncertek, táncházak, kézműves foglalkozások és gasztronómiai programok várják a látogatókat. Kiemelt esemény a népművészeti vásár, ahol kézműves mesterek mutatják be portékáikat és hagyományos mesterségeiket. A belváros ilyenkor igazi folklórvárossá alakul át, ahol minden korosztály talál magának élményt. A fesztivál különlegessége, hogy nem csak szórakoztat, de értéket is közvetít. A 34. Csángó Fesztivált idén augusztus 5-e és 9-e között rendezik meg Jászberényben. Az ötnapos eseményen közel 50 program, több száz fellépő, népművészeti vásár, gyermekprogramok, koncertek és táncházak várják majd az érdeklődőket. Második alkalommal szervezték meg a Mategeac Multisport Fesztivált. Ez egy kétnapos sportesemény volt, az akvatlon sportesemény, úszás, futás, de megszervezték a tereptriatlon országos bajnokság futamait is. Mind a két országos megmérettetés Domonyvölgyben volt, és ott volt a Jászberényi Triatlon Sport Egyesület több versenyzője is, és nem csak részt vettek ezeken az eseményeken, de nagyon szép eredményeket is elértek, országos bajnoki címet. Észak-északnyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan alakul ki zápor, zivatar. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. Ma a legmelegebb órákban 23-29 fok valószínű. Vételkörzetünkben 27 fok lesz, zápor, zivatar elérheti a jászságot, élénk 40 km per órás széllökésekkel. Estére csökken majd a csapadékhajlam.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Trio FM reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak. We were good.

ez a Trio FM jazzbrainből. A mai napra is hozok egy dalpremiért itt a 97 héten. Új zenével jelentkedik Jack Jones, az angol DJ és producer legújabb Pulling Me Back című kislemezével visszatér a gyökereihez, és azokat a mélyebb klubhangzásokat idézi meg, amelyek eredetileg is inspirálták. Az újdonságot Clementine Douglas-szel közösen írta, aki a Calvin Harris-szel való együttműködései után a tánczene egyik kiemelkedő hangjává vált. Jack Jones ezzel a dallal egy teljesen új korszakot indít el a pályafutásában. Érkezik az újdonság, ez a Pulling Me Back. 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet. When you're home, you're in love with the

0: 10 óra múlt, remélem, hogy jól telik a csütörtök délőttjük a Trio FM-mel, folytatjuk hamarosan a Jászság kedvenceivel, előtte meghallgatjuk a friss hírcsokrot az MT hírszolgálattól. Tygo és Griffin közösében haladunk tovább, a következő 60 percet a See My Love című felvétel nyitja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
4: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
5: Komolyan? És most is visszajársz?
4: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
6: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteli legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
7: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő.

0: hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt zajló nyomozás során, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, várják az ügyészség tájékoztatását, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. A tárcavezető hozzátette, abban bíznak, hogy minden jogosulatlan pénzfelhasználást be tudnak majd azonosítani, és sikerül is visszaszerezni. Hozzátette, hogy ősztől egy új áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Koncepciós eljárásnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított nyomozást Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Kilépett az Óbudai Fidesz-KDNP frakcióból Malinás Sándor és Kozma János önkormányzati képviselők. Malinás Sándor közölte, hogy nem értett egyet a párt harmadik kerületi vezetésével és működésével, amelyet hátrányosnak ítél a közösségre és a kerületre is, ezért függetlenként folytatja munkáját. Mivel az önálló frakcióhoz legalább három fő kell, a kilépésekkel megszűnt a kerületi Fidesz képviselőcsoport. Ma este 8 órakor hirdették ki a felsőoktatási ponthatárokat. Idén 12 pontot partit szerveztek, a rendezvény központi helyszíne az ELTE Lágymányosi kampusza. Már délutántól programokkal várják a fiatalokat, számos egyetem is bemutatkozik, emellett könnyű zenei koncertek is lesznek. Több városban is tartanak hivatalos pontváró bulit, egyebek között Debrecenben, Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen és Szegeden.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható. Holnap még előfordulhat kisebb eső, hétvégén ismét melegszik majd az idő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

10 óra múlva sok szeretettel köszöntöm Önöket, szép napot mindenkinek, hajással kedvenceivel belevágtunk a reggeli starterünk utolsó órájába. Hamarosan elmondom, hogy mi az az új lakberendezési trend, az úgynevezett Anglenook sarok, amitől idén mindenki meghittebbé szeretné tenni az otthonát. Most pedig hallgatjuk a Nódát sikerét az ezer forduló kedvencei közül, ez az It's My Life.

0: ez a Trio FM jelzvenényből két program ajánlattal folytatjuk. Jelszárok szálláson a Köztársaság tér 14 szám alatti római katolikus templomban tekintető meg a Jelszárok szállási Szent Erzsébet karitás csoport kiállítása. A tárlat az egyházi ünnepekről készült fényképeket mutatja be, és július 31-ig látogatható a templom nyitvatartás idejében. A gyerekekkel és a családokkal is érdemes lesz előre tervezni, hiszen augusztus 14-e és 16-a között péntektől vasárnapig Lego és Lego Duplo játszóház várja majd az érdeklődőket Újszászon. A rendezvény helyszíne az újszászi városi művelődési ház, a Szabadság tér egy szám alatt, ahol mindhárom nap délőtt 9 órától lehet építeni. A legkisebbeket, a 0-tól 5 éves korig a Dupló sarok várja biztonságos nagy kockákkal, míg a 6 és 99 év közötti korosztály számára a Lego zónában készülnek majd készletekkel. Kellemes tartalmat, kikapcsolódást, időtöltést kívánok mindenkinek!
1: Ez tisztán szórakozás volt!

Ez a Trio FM jazzverényből különleges napot ünnepel tegnap a brit királyi család 13 éveset, ugyanis György herceg, Katalin hercegné és Vilmos herceg legidősebb fia. A jeles alkalomból a szülők egy friss portrét is közzétettek a lendő trónörökösről a közösségi oldalukon. A képen a fiatal herceg fekete öltönyt és fehér inget visel, kezét pedig lazán a zsebébe dugja és kedvesen mosolyog a kamerába. A korábbi félénk kisfiús külső helyett már elképesztően elegánsnak és magabiztosnak tűnik, kisugárzása pedig egyre inkább édesapjára emlékeztet. A rajongók pedig percek alatt elárasztották jó kívánságokkal a posztot, és a többség azon üledezik, hogy milyen gyorsan és mekkorát nőtt a herceg. A lendő trónörökösre ráadásul hamarosan nagy változások várnak, hiszen szeptemberben iskolát vált, édesapja nyomdokaiba lépve az Eton College-ben folytatja majd a tanulmányt.

0: 11 múlt pár perccel a szó ismét Szendi Hajnié, következnek a legfontosabb helyi információink.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
7: Ez a menüajánló.
0: A Sólyó Hotel ajánlata július 23-án csütörtökön zöld borsóleves és sertéspörkölt galuskával, fogyasztatunk még náluk hideg gyümölcslevest is, további főételek közül pedig ajánlanak székelykáposztát, zöldba főzeléket fasírozottal, cigánypecsenyét pirított hagymával, kakastaréjjal, valamint készül még alföldi sertésbordra és csákimódra, és kóstolhatunk balatoni hekket is. A Sólyó Hotel várja hívásunkat rendelés ügyben 57 401 267. A Bies kávézó és bisztró menüje csütörtökre csontleves, májgombócleves és favágóleves. Fogyasztató még túrós csusza, pirított szalonnával, hentes tokány, sertésszűz, erdei gombás mártással, bolognai spagetti, négy csajtos nyokki és milánói penne. A rendelésünket lehatatjuk a 0620 240 40 44-es telefonszámon. A Firpo pizzériában van fogyasztató füstölt sajta a sonkával töltött borda steak burgonyával a napi kínálatban. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo pizzériában. A Karaván önkiszolgáló étterem mai ajánlatában tejszínes csirkeragú leves, hideg eperleves és csülök péknémódra, készül még rakott húsos brokkoli, kaszás apró pecsenye, sertéskordon, rántott hegfilé, rántott minikamembert áfonyalekvárral, választható még Stefánia szelet, finom főzelék Stefánia vagdaltal. A Karaván önkiszolgáló étterem várja hívásunkat 57 406 710. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, a csütörtöki kínálatban, saláta grillezett kecskesajtal és áfonyával, zöldborsó főzelék fasírozottal, desszert vagy kávé jár még az ebédmenühöz. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. Érhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra. Az Aranykalán étterem július 23-án készül az ebédre pandúrgulyással, paradicsomlevessel, a mai ajánlatban szerepel még pankó morzsás csirkemell fűszeres gerezdel, amerikai káposzta salátával, erdélyi darált húsos rakott savanyú káposzta, rántott sajt fish and chips tartármártással, sárga borsó főzelék sült kolbásszal, a vega menüben pedig sajtos cukinis risotto. Rendeletünk az Aranykanál étteremből az 57 403 290 és a 0620 470 37 33-as telefonszámokon. A Pipacs étteremre esik a választásunk ma, náluk ebédre fogyasztató tarhonyaleves, tárkonyos csirkeragúleves, óvári sertésszelet rizibizivel, burgonyás tészta, rántott sajt zöld fűszeres burgonyás majonézzel, valamint kóstolhatjuk a tonharsalátát is. A Pipacs étterem elérhető az 57 405 510-es telefonszámon. A River Bistro kínálatában májgaluska leves, nutellás gombóc és békönnel, sajttal töltött sert és bordarizssel. Rendelés felvétel 57 407 500.
7: Ez volt a menü ajánló.
6: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
8: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Hamarosan kezdődik a nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. 34. alkalommal szervezik meg a Csángó Fesztivált. Októberben startol el a Jászság Dinamikája futónap. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Már nem kell sokat várni, és elrajtol Jászberény egyik legrégebbi eseménye, a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó. Ezúttal augusztus 1-én szombaton várják Jászberénybe az érdeklődőket az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényére. Lesz méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodó vásár szakmai és családi programokkal fűszerezve. És úgy, ahogy az elmúlt években mindig, idén is megválasztják Magyarország mézkirálynőjét és udvarhölgyeit. 5. alkalommal tartja több mint egy hetes felkészítő táborát Jászberényben az Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőseit a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diákolimpiára felkészítő és kiváló csapat. Az elmúlt években már tartottak tábort a SAS központban, de az EKKE Jászberényi kampusza a Zirján Janka kollégiumában is. Idén ismét ez utóbbi intézményre esett a választás. Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőjén még márciusban tartották meg, egymás követően ez volt a 3. alkalom Jászberényben a Városi Könyvtárban. A nemzetközi megmérettetésre való felkészülés volt a cél, és így 5. alkalommal táboroznak a résztvevők Jászberényben. Azok a fiatalok vannak a városban, akik meghívást kaptak a Magyar Diákolimpiára. Idén is megszervezik a Jászberényi Csángó Fesztivált. Ez Magyarország egyik legismertebb és legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, amely a csángó magyarság kultúráját állítja a középpontba. A fesztivál története egészen 1981-ig nyúlik vissza, amikor is elindult a Nemzetközi Táncház és Zenésztábor. Erre a kezdeményezésre épült később a fesztivál is, amelyet 1991-ben rendeztek meg először Csángó Fesztivál néven. A szervezők célja az volt, hogy bemutassák a moldvai és a gyimesi csángó gazdag népi hagyományait, zenéjét és táncait. A rendezvény mögött a Jászság Népi Együttes és a Folklor Kulturális Közalapítvány áll, amelyek évtizedek óta őrzik és népszerűsítik a magyar néphagyományokat. Az évek során a fesztivál messze túlnőtt a csángó kultúra bemutatásán. Ma már a Kárpát-medence számos magyar közössége, valamint több külföldi folklórcsoport is rendszeresen fellép Jászberényben. A rendezvény egyik legfontosabb küldetése, hogy találkozási lehetőséget biztosítson a határon innen és túlélő magyar közösségek számára. A fesztiválon néptánc bemutatók, népzenei koncertek, táncházak, kézműves foglalkozások és gasztronómiai programok várják a látogatókat. Kiemelt esemény a népművészeti vásár, ahol kézműves mesterek mutatják be portékáikat és hagyományos mesterségeiket. A belváros ilyenkor igazi folklórvárossá alakul át, ahol minden korosztály talál magának élményt. A fesztivál különlegessége, hogy nem csak szórakoztat, de értéket is közvetít. A 34. Csángó Fesztivált idén augusztus 5-e és 9-e között rendezik meg Jászberényben. Az 5 napos eseményen közel 50 program, több száz fellépő, népművészeti vásár, gyermekprogramok, koncertek és táncházak várják majd az érdeklődőket. 2. alkalommal szervezték meg a Mate Geac Multisport Fesztivált. Ez egy 2 napos sportesemény volt, az akvatlon sportesemény, úszás-futás, de megszervezték a tereptriatlon országos bajnokság futamait is. Mind a 2 országos megmérettetés Domonyvölgyben volt, és ott volt a Jászberényi Triatlon Sport Egyesület több versenyzője is, és nem csak részt vettek ezeken az eseményeken, de nagyon szép eredményeket is elértek, országos bajnoki címet. Észak-északnyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan alakul ki zápor, zivatar. A nyugati, majd az északnyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. Ma a legmelegebb órákban 23-29 fok valószínű. Vételkörzetünkben 27 fok lesz, zápor, zivatar elérheti a jászságot, élénk 40 km per órás széllökésekkel. Estére csökken majd a csapadék hajlam.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Trio FM reggeli starter,
2: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Fontos közlekedési információk érkezett Jászárokszállásról. Július 28-án kedden ideiglenes parkolási korlátozásra kell számítani a Széchenyi István Általános Iskola bővítési munkálatai miatt. Ezen a napon előre gyártott födénpanelket szállítanak majd az építkezésre, a teherautók pedig a Köztársaság tér felől a Petes Imre út irányából közelítik meg a helyszínt. A munkálatok biztonságos lebonyolítása érdekében július 28-án kedden reggel 7 és délután 4 óra között a Jászárokszállás Köztársaság téren tilos lesz a parkolás. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy a parkolás mellőzésével segítsék a nyerges vontatók közlekedését és várakozását. Megértésüket és türelmüket elő is köszönjük. Reggel is.

0: que te hace llorar.
1: Lassan véghez érkezünk egy újabb órának, és egyúttal zárjuk is a reggeli starter napindító összeállításunkat július 23-án csütörtökön. Holnap reggel is együtt indítjuk majd a napot 7 órától itt a 97.7 Trio FM-en. A friss információkat követően pedig már a Napközben magazinunkkal várom Önöket.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Üdvözöljük nálunk, ahol a kreativitás, a szakértelem és a praktikus megoldások találkoznak. Célunk, hogy a legfontosabb szolgáltatásokat egy helyen biztosítsuk Önnek. Használt cikkereskedelmünkben értékes műszaki cikkek, festmények és különleges tárgyak választéka várja. Kisgépek, kerti eszközök és kerékpárok javítása és forgalmazásán át egyedi pólók, bögrék, reklámajándékok, valamint autó és épületgrafika tervezése. Teljes körű felújítás a villany és vízvezeték szereléstől a festésig és burkolásig. Nálunk a sokoldalúság a mindennapi gyakorlat. Ha valamit meg kell javítani, fel kell újítani, vagy egyedi módon el kell készíteni, nálunk jó eséllyel megoldást talál. Mottónk: a használt kincsektől az új ötletekig, minden egy helyen. Keressen minket bizalommal! Szelei úti használt cikkereskedés, Jászberény, Szelei út 26. Telefon 0620 269 52 86.
3: Ez volt a reklám.
0: A Trio FM hírei.
4: Meleg, változékony idő lesz sok napsütéssel. Ősztől áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszerek árát a kormány. Hétvégén rendezik a Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölt a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy ez volt az egyik vállalása a Tiszának a kampányban. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek jelenleg a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoznak. Az áfamentessé tétel azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több, illetve drágább gyógyszert szednek tartósan. A Honvédségnél hamarosan elkezdődik a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálata. Lucin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, azokról a katonákról van szó, akiknek a jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával alapvetően megváltozott. A nyugdíjat felváltotta a járandóság, amely eltérő szabályok szerint működik. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hetekben megkezdték azon katonák helyzetének rendezését is, akiket korábban a fiatalításra hivatkozva méltánytalanul bocsátottak el a Magyar Honvédség.

0: kitöréseket a folyó kijelölt szakaszain, írja a 444.hu, a Jász-Nagykun Szolnok megyei Szoljon hírportálra hivatkozva. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság jelezte, hogy a mostani hidrológiai helyzetben a folyó öntisztuló és sodró képessége jelentősen lecsökkent, ezért Szolnok belterületén és a teljes Tisza tavon a hamvak szórásával járó búcsúztatókat el kell halasztani, vagy más helyszínt kell választani. Tegnap a Tisza vízállása mínusz 302 cm-rel történelmi rekordot döntött Szolnokon. Hétvégén rendezik a 41. Forma 1 Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A hivatalos program holnap reggel a Forma 3-asok és Forma 2-esek szabad edzéseivel kezdődik. A főfutamot vasárnap 15 órakor tartják, a mogyoródi hétvége eseményeit az M4 Sport élőben közvetíti. Az M3-as autópályán Mogyoród térségében már most megnövekedett forgalomra kell készülni az előkészületek miatt. Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 11 óra múlt, köszöntöm Önöket a stúdióban továbbra is Pálinkás Zsolt, ez már a Napközben magazinunk. Fokozott figyelme van szüksége a magyarországi utakon július második felétől egészen augusztus közepéig. Megkezdődött ugyanis az őzek párzási időszaka, amikor az állatok sokkal aktívabbak, így az erdős és mezőgazdasági területek közelében nappal is feltűnhetnek az utakon. Az őzek gyakran hirtelen egymást követően rohannak át az útesten, ezért a szakemberek azt kérik a sofőröktől, hogy a szokásosnál is körültekintőbben közlekedjenek. A vezetéshez pedig hozom a jó zenéket, Sabrina Carpenter és a Clean Bandit csapata folytatja a sort nálunk itt a Trión.
1: Trió FM.
2: Ez a Trió FM.
1: Trió FM. Mellette szól.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM Jazzbrainből most egy különleges kezdeményezésről számolunk be. A Helyet Alapítvány nemzetközi önkéntesek segítségével szervezi meg a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatását. A spanyol, francia, belorusz, grúz, azeri, belga és koszovói fiatalokból álló csapat jelenléte nem csak a lebonyolítást könnyíti meg, hanem a helyi fiatalok horizontját is tágítja. A részletekről Nagy Tímea mesélt a Trió FM-nek.
2: Tavaly novemberben kaptunk egy megkeresést, és tulajdonképpen akik most ide hozzánk érkeztek a tegnapi nap folyamán, van közöttük egy belga, 2 darab francia, 2 spanyol, egy azerbajdzsáni, egy koszovóból érkező, egy fehér orosz, illetve egy grúz fiatalember.
3: Ez az első alkalom, hogy ilyen nemzetközi projektben sikerült részt venni?
2: Igen, a tavalyi évben próbálkoztunk Erasmus Plus-szal a tanodán keresztül, az sikertelen lett sajnos az a projekt, és nagyon örültünk ennek a megkeresésnek tavaly novemberben, és én erre azonnal lecsaptam. És egy tulajdonképpen majdnem egy fél éves egyeztetés kapcsán jutottunk el oda, ahol most vagyunk, és hogy ők megjelentek nálunk erre a tulajdonképpen 18 napra.
3: Mit fognak csinálni?
2: 2 darab táborban fognak nálunk részt venni. A tanodai táboroztatásban, tehát hogy igazából abban segítenek nekünk, hogy több szemünk legyen, és ezáltal több gyereket tudjunk egyszerre táboroztatni. Mert az elmúlt időszakban, mivel ketten vagyunk a kolléganővel, ezért nehézkesebben tudtuk őket úgy táboroztatni, hogy mindenki ott legyen egyszerre minden egyes rendezvényen. Tehát, hogy így, meg hogy több szemünk van, illetve ők hoznak a saját országukból nyilván kultúrát, szokásokat, aki tud táncolni, szerintem fog olyan témát behozni nekik, ami által kinyílik ezeknek a gyerekeknek is egy kicsit a világ.
3: Mondhatjuk azt, hogy egymást tanítjátok ezáltal.
2: Igen, ők is. Szerintem az, hogy nagyon sok közöttük az egyetemista, és hogy 18 és 26 év között vannak, őnekik is. Szerintem van közülük olyan, aki először van külföldön is akár, és azt, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket segít, szerintem ez mindenkinek egy külön kihívást fog jelenteni.
3: Valamennyire kapcsolódik az ő tanulmányuk ahhoz, hogy hátrányos helyzetűekkel foglalkozzanak?
2: A helyzet a következő, ezt így még nem tudom. Mert hogy ugye tegnap érkeztek, a Dórival tudtam tegnap este egyeztetni, és utána ők leültek meetingelni, és ahogy láttátok, a mai nap folyamán is folyamatos egyeztetések történnek, és vasárnapra fog kialakulni az, hogy az elkövetkezendő 2 hétben mit, mikor és hogyan fogunk megoldani és megcsinálni. De szerintem csoportbontásban lesznek a gyerekek, mindenki mindenkivel fog találkozni. Egy kicsit talán attól tartok, hogy a nyelv használat az majd nem, de kézzel lábbal szerintem mindenki megold meg mindent.
1: A 18 napos projekt során a 18 és 26 év közötti külföldi fiatalok csoportbontásban dolgoznak majd a gyerekekkel, bár a nyelvhasználat tartogathat kihívásokat, a szervezők bizakodóak, hiszen a közös élmények és a kulturális csereprogram minden résztvevő számára meghatározó lesz.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Fontos közlekedési híreket hozok, már is mondom, hol számíthatnak korlátozásokra, útkarbantartási munkákra a térségben autózók. Itt Jászberényben a déli bekötő úton víz és közműépítés munkátok miatt félpályás lezárás van érvényben. A munkátok július 28-án délig tartanak, így ezen a szakaszon váltakozó irányban haladhat a forgalom. Jászapátin útépítés munkák zajlanak az Újszász Jászapáti összekötő úton, a település belterületi szakaszán mindkét irányban félpályás útlezárásra kell készülni az autósoknak. Ez a korlátozás egészen július 31-én délig lesz majd érvényben. Emellett a 32-es főúton Százvereknél kaszálási munkátokat végeznek a szakemberek, ma este 8 óráig útszűkületre, és mindkét irányban a munkagépekre számíthatnak az erre közlekedők. Vezessenek ma is óvatosan, figyeljék a kihelyezett jelzéseket a munkaterületeknél.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menü ajánló.
4: A Sólyó Hotel ajánlata július 23-án csütörtökön zöldborsóleves és sertéspörkölt galuskával. Fogyasztatunk még náluk hideg gyümölcslevest is. További főételek közül pedig ajánlanak székelykáposztát, zöldba főzeléket fasírozottal, cigánypecsenyét pirított hagymával, kakastaréjjal, valamint készül még alföldi sertésborda és csáki módra, és kóstolhatunk balatoni hekket is. A Sólyó Hotel várja hívásunkat rendelésügyben 57 401 267. A Bírs kávézó és bisztró menüje csütörtökre csontleves, májgombócleves és favágóleves. Fogyasztató még túrós csusza, pirított szalonnával, hentes tokány, sertésszűz, erdei gombás mártással, bolognai spagetti, négy sajtos nyokki és milánói penne. A rendelésünket lehatatjuk a 0620 240 40 44-es telefonszámon. A Firpo pizzériában van fogyasztató füstölt sajta a sonkával töltött borda steak burgonyával a napi kínálatban. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo pizzériában. A Karaván önkiszolgáló étterem mai ajánlatában tejszínes csirkeragúleves, hideg eperleves és csülök péknémódra, készül még rakott húsos brokkoli, kaszás apró pecsenye, sertéskordon, rántott hegfilé, rántott minikamembert áfonyalekvárral, választható még Stefánia szelet, finom főzelék Stefánia vagdaltal. A Karaván önkiszolgáló étterem várja hívásunkat 57 406 710. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, a csütörtöki kínálatban, saláta grillezett kecskesajtal és áfonyával, zöldborsó főzelék fasírozottal, desszert vagy kávé jár még az ebédmenühöz. Az ételek gluténmentes alapanyagokból készülnek, hozzáadott cukrot nem tartalmaznak. Kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra. Az Aranykalán étterem július 23-án készül az ebédre pandúrgulyással, paradicsomlevessel, a mai ajánlatban szerepel még pankó morzsás csirkemell fűszeres gerezdel, amerikai káposzta salátával, erdélyi darált húsos rakott savanyú káposzta, rántott sajt, fish and chips tartármártással, sárga borsó főzelék sült kolbásszal, a vega menüben pedig sajtos cukinis risotto. Rendeltünk az Aranykanál étteremből az 57 403 290 és a 0620 470 37 33-as telefonszámokon. A Pipacs étteremre esik a választásunk ma, náluk ebédre fogyasztató tarhonyaleves, tárkonyos csirkeragúleves, óvári sertésszelet rizivizivel, burgonyás tészta, rántott sajt, zöld fűszeres burgonyás, nyával, majonézzel, valamint kóstolhatjuk a tonhal salátát is. A Pipacs étterem elérhető az 57 405 510-es telefonszámon. A River Bistro kínálatában májgaluska leves, nutellás gombóc és békönnel, sajttal töltött sert és bordarizssel. Rendelésfelvétel 57 407 500.
3: Ez volt a menü ajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Hamarosan kezdődik a nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. 34. alkalommal szervezik meg a Csángó Fesztivált. Októberben startol el a Jászság dinamikája futónap. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Idén is megszervezik a Jászberényi Csángó Fesztivált. Ez Magyarország egyik legismertebb és legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, amely a csángó magyarság kultúráját állítja a középpontba. A fesztivál története egészen 1981-ig nyúlik vissza, amikor is elindult a Nemzetközi Táncház és Zenésztábor. Erre a kezdeményezésre épült később a fesztivál is, amelyet 1991-ben rendeztek meg először Csángó Fesztivál néven. A szervezők célja az volt, hogy bemutassák a moldvai és a gyimesi csángók gazdag népi hagyományait, zenéjét és táncait. A rendezvény mögött a Jászság Népi Együttes és a Folklor Kulturális Közalapítvány áll, amelyek évtizedek óta őrzik és népszerűsítik a magyar néphagyományokat. Az évek során a fesztivál messze túlnőtt a csángó kultúra bemutatásán. Ma már a Kárpát-medence számos magyar közössége, valamint több külföldi folklórcsoport is rendszeresen fellép Jászberényben. A rendezvény egyik legfontosabb küldetése, hogy találkozási lehetőséget biztosítson a határon innen és túlélő magyar közösségek számára. A fesztiválon néptánc bemutatók, népzenei koncertek, táncházak, kézműves foglalkozások és gasztronómiai programok várják a látogatókat. Kiemelt esemény a népművészeti vásár, ahol kézműves mesterek mutatják be portékáikat és hagyományos mesterségeiket. A belváros ilyenkor igazi folklórvárossá alakul át, ahol minden korosztály talál magának élményt. A fesztivál különlegessége, hogy nem csak szórakoztat, de értéket is közvetít. A 34. Csángó Fesztivált idén augusztus 5-e és 9-e között rendezik meg Jászberényben. Az ötnapos eseményen közel 50 program, több száz fellépő, népművészeti vásár, gyermekprogramok, koncertek és táncházak várják majd az érdeklődőket. Már nem kell sokat várni, és elrajtol Jászberény egyik legrégebbi eseménye, a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó. Ezúttal augusztus 1-én szombaton várják Jászberénybe az érdeklődőket, az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényére. Lesz méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár, szakmai és családi programokkal fűszerezve. És úgy, ahogy az elmúlt években mindig, idén is megválasztják Magyarország mészkirálynőjét és udvarhölgyeit. 5. alkalommal tartja több mint egy hetes felkészítő táborát Jászberényben az Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőseit a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diákolimpiára felkészítő és kiváló csapat. Az elmúlt években már tartottak tábort a SAS központban, de az EKKE Jászberényi kampusza a Zirján Janka kollégiumában is. Idén ismét ez utóbbi intézményre esett a választás. Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőjén még márciusban tartották meg, egymás követően ez volt a 3. alkalom Jászberényben a Városi Könyvtárban. A nemzetközi megmérettetésre való felkészülés volt a cél, és így 5. alkalommal táboroznak a résztvevők Jászberényben. Azok a fiatalok vannak a városban, akik meghívást kaptak a Magyar Diákolimpiára. 2. alkalommal szervezték meg a Mategeac Multisport Fesztivált. Ez egy kétnapos sportesemény volt, az aquatlon sportesemény, úszás, futás, de megszervezték a tereptriatlon országos bajnokság futamait is. Mind a két országos megmérettetés Domonyvölgyben volt, és ott volt a Jászberényi Triatlon Sport Egyesület több versenyzője is, és nem csak részt vettek ezeken az eseményeken, de nagyon szép eredményeket is elértek, országos bajnoki címet. Észak-észak-nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan alakul ki zápor, zivatar. A nyugati, majd az észak-nyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. Ma a legmelegebb órákban 23-29 fok valószínű, vételkörzetünkben 27 fok lesz, zápor, zivatar elérheti a jászságot, élénk 40 km/h széllökésekkel. Estére csökken majd a csapadékhajlam.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Come on, get-

Köszöntöm Önöket, ez már a Napközben magazinunk. Folytatjuk egy programajánlattal. Érdemes már elkezdeni a felkészülést, hiszen október 3-án újra vár mindenkit a 8. Jászfényszarúi Futófesztivál. A Marót István emlékének szentelt sportesemény központja a Jászfényszarúi Szent Család tér lesz. A szervezők minden korosztályra gondoltak, így tényleg bárki rajtozálhat. A választható távok a legkisebbeknek szóló 300 métertől egészen a 10,5 kilométerig terjednek. Az időmérés profi elektronikus rendszerrel történik, a részvétel pedig mindenki számára ingyenes, nevezési díj egyáltalán nincs. A fesztivál ráadásul nem ér véget a célvonalnál, közvetlenül az eredményhirdetés után az Éber Kóma ad majd koncertet a színpadon, így a levezetés is jó hangulatban telik majd. A részletes információkat és a tudnivalókat megtalálják a jászfényszarú.sportei.hu weboldalon, ne maradjanak le. Húzzunk futócipőt és sportoljunk együtt majd október 3-án.

0: Ez a Trió napközben. Közélet, kultúra és közösség. Minden hétköznap 11 és dél között. Itt a 97 héten.
1: Augusztus végén is van már egy remek ajánlatom. Augusztus 29-én rendezik meg a második nyárzáró utcazene fesztivált itt Jászberényben. Ezen a napon együtt töltetjük meg zenével és élettel Jászberény főterét. Ha szeretnének többet megtudni az eseményről, keressék fel a Jászberényi Kulturális Programok közösségi oldalát. Végül egy izgalmas felhívást osztok meg a fiatalabb hallgatóinkkal. Mutassuk be a Nagy Itt címmel indult kisfilm készítő pályázat a 7. és 12. évfolyam közötti diákok számára. A feladat az, hogy készítsenek egy 3-5 perc közötti kisfilmet, vagy interjút egy idős ismerősükkel, például a nagymamával, nagypapával, a szomszéddal, vagy éppen egy rokonnal. A filmben mutassák be az ő érdekes foglalkozásukat, hobbiukat, vagy a különleges történetüket. A jelentkezési határidő szeptember 1-e, a pályázatokat pedig a balla.andreakukac@jaszkerület.hu e-mail címre lehet küldeni, a nyertes filmeket pedig a Jászberényi Ifjúsági Házban mutatják be idén októberben. Idén augusztus 1-én rendezik meg a 38. mézvásárt és méhész találkozót itt Jászberényben. Hazánk méhészei évről évre a mi városunkban gyűlnek össze ezen a nagy sikerű eseményen. A rendezvényt a méhész királynő érkezése nyitja, amelyet a felvonulás és a vásár hivatalos megnyitója követ. A nap folyamán élő méhcsalád bemutató és különleges versenyek is színesítik majd a kínálatot. A szakmai programok mellett a családokra is gondoltak a szervezők, a legkisebbeket zenés társulatok szórakoztatják, de lesznek különböző táncegyüttesek és könnyűzenei előadások is. Emellett mézeskalás díszítési bemutató, népművészeti kirakodóvásár, a gyermekeknek pedig kézműves foglalkozások nyújtanak kikapcsolódást. A találkozó ide alatt a városban kisvonat szállítja majd az utasokat. A délutáni programok között pedig egy tombola sorsolás is helyet kap, ahol értékes nyeremények találnak majd gazdára. A 38. nemzetközi méhész találkozó és mézvásár tehát idén augusztus 1-én itt Jászberényben. Jászapátin megnyílt a 29. Jak Jászapáti Alkotóhét kiállítása. A Vágópálhely történeti gyűjteményben az István király út 23 szám alatt látható tárlaton fiatal alkotók munkáit csodálhatják meg az érdeklődők. A kiállítást Majtén Judit művésztanár nyitotta meg, a fiatal tehetségeket pedig olyan neves oktatók segítették, mint Deli Julianna, Jámbor Mihály Mónika, Nagyné Koncéva, Szabari Zoltán, valamint maga a megnyitó művésztanárnő is. A különleges alkotásokat bemutató tárlat egészen augusztus 28-áig tekinthető meg. Pontos információ, hogy a látogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges az 57-952-650-es telefonszámon. Egy különleges kisfilm készítő pályázat indult, mutasd be a Nagy Itt címmel, kifejezetten 7-12. Évfolyamos diákok számára. A feladat, hogy készítsenek egy 3-5 perc közötti időtartamú kisfilmet vagy interjút egy idős ismerősükkel, legyen az egy nagyszülő, egy rokon vagy akár a szomszéd, amelyben bemutatják az ő érdekes foglalkozását, hobbiát vagy különleges történetét. A legjobb alkotásokat díjazzák majd a szervezők, ráadásul a kiválasztott műveket bemutatják a Jászberényi Ifjúsági Házban is októberben. Jelentkezni a balla.andreakukac@jaszkerület.hu e-mail címen lehet, a jelentkezési határidő pedig szeptember 1-e. Biztatom a fiatalokat, hogy ragadjanak kamerát és mutassák be a környezetükben élő szépkorúak történeteit.
0: Trió napközben. Minden, ami ásság.

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár, gyere ide.

szomorosan így mára itt a búcsú. Köszönöm szépen ma is az együtt töltött órákat. Holnap reggel is találkozunk, 7 órától indítjuk a péntek reggelt a 97.7 Trio FM-en. Az ebédhez jó étvágyat kívánok, további jó rádiózást mindenkinek. Pálinkás Zsoltot hallották, köszönöm a figyelmet.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél.
3: Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról?
2: Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok.
3: Ne maradj le róla.
2: Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak.
3: Telefon 57-es körzet 403-290.
2: Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
4: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
5: Ez volt a reklám.
6: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
7: A TÜFM hírei.
8: Délután már több napsütés várható. Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelemhez. Ma este hirdetik ki az egyetemi főiskolai ponthatárokat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, ez volt az egyik vállalása a Tiszának a kampányban. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek jelenleg a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoznak. Az áfamentessé tétel azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több, illetve drágább gyógyszert szednek tartósan. A Honvédségnél hamarosan elkezdődik a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálata. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, azokról a katonákról van szó, akiknek a jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával alapvetően megváltozott. A nyugdíjat felváltotta a járandóság, amely eltérő szabályok szerint működik. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hetekben megkezdték azon katonák helyzetének rendezését is, akiket korábban fiatalításra hivatkozva méltánytalanul bocsátottak el a Magyar Honvédségtől. Ősszel kerülhetnek vissza a javítóintézetek a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelemhez. Az erről szóló egyeztetések már zajlanak a BVOP és a Szociális és Családügyi Minisztérium között, írja a HVG. A lapnak Gyurko Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, hogy ezzel visszaáll a korábbi fenntartói rendszer, a szakmai munkát ugyanakkor megújítják. A cél, hogy több odafigyelés, támogatást, összetettebb segítséget nyújtsanak a javítóintézetekben élőknek. Ma este 8 órakor hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Idén 12 pontot partit szerveztek. A rendezvény központi helyszíne az ELTE Lágymányosi kampusza. Már délutántól programokkal várják a fiatalokat, számos egyetem is bemutatkozik, emellett könnyű zenei koncertek is lesznek. Több városban is tartanak hivatalos ponthatárváró bulit, egyebek között Debrecenben, Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen és Szegeden. Szombaton Balatonszemesen állítják fel Freddie Mercury első magyarországi köztéri szobrát. A Queen Fesztiválon idén több jubileumot is ünnepelnek. 80 éve született Freddie Mercury, a zenekar budapesti koncertje pedig 40 éve volt. Az ingyenes rendezvény programjai között lesz több Queen számokat játszó zenekar koncertje is. A hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, ezért már mától erősebb forgalomra kell készülni az M3-as autópályán az előkészületek miatt. Felhős az idő országszerte, a délnyugat és északkelet közötti sávban több felé esik az eső. Délután fokozatosan csökken a felhőzet, és a gomoly felhők mellett több órás napsütés lesz. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet záporzivatar. A szél ma és holnap is erős marad. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
3: Hosszú, fekete haj, gyönyörű szempár.
2: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halk zene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Hamarosan kezdődik a nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. 34. alkalommal szervezik meg a Csángó Fesztivált. Októberben startol el a Jászság dinamikája futónap. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Második alkalommal szervezték meg a Mategeac Multisport Fesztivált, ez egy kétnapos sportesemény volt, az akvatlon sportesemény, úszás-futás, de megszervezték a tereptriatlon országos bajnokság futamait is, mind a két országos megmérettetés Domonyvölgyben volt, és ott volt a Jászberényi Triatlon Sport Egyesület több versenyzője is, és nem csak részt vettek ezeken az eseményeken, de nagyon szép eredményeket is elértek, országos bajnoki címet. Idén is megszervezik a Jászberényi Csángó Fesztivált. Ez Magyarország egyik legismertebb és legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, amely a csángó magyarság kultúráját állítja a középpontba. A fesztivál története egészen 1981-ig nyúlik vissza, amikor is elindult a Nemzetközi Táncház és Zenésztábor. Erre a kezdeményezésre épült később a fesztivál is, amelyet 1991-ben rendeztek meg először Csángó Fesztivál néven. A szervezők célja az volt, hogy bemutassák a moldvai és a gyimesi csángó gazdag népi hagyományait, zenéjét és táncait. A rendezvény mögött a Jászság Népi Együttes és a Folklor Kulturális Közalapítvány áll, amelyek évtizedek óta őrzik és népszerűsítik a magyar néphagyományokat. Az évek során a fesztivál messze túlnőtt a csángó kultúra bemutatásán. Ma már a Kárpát-medence számos magyar közössége, valamint több külföldi folklórcsoport is rendszeresen fellép Jászberényben. A rendezvény egyik legfontosabb küldetése, hogy találkozási lehetőséget biztosítson a határon innen és túlélő magyar közösségek számára. A fesztiválon néptánc bemutatók, népzenei koncertek, táncházak, kézműves foglalkozások és gasztronómiai programok várják a látogatókat. Kiemelt esemény a népművészeti vásár, ahol kézműves mesterek mutatják be portékáikat és hagyományos mesterségeiket. A belváros ilyenkor igazi folklórvárossá alakul át, ahol minden korosztály talál magának élményt. A fesztivál különlegessége, hogy nem csak szórakoztat, de értéket is közvetít. A 34. Csángó Fesztivált idén augusztus 5-e és 9-e között rendezik meg Jászberényben. Az ötnapos eseményen közel 50 program, több száz fellépő, népművészeti vásár, gyermekprogramok, koncertek és táncházak várják majd az érdeklődőket. Már nem kell sokat várni, és elrajtol Jászberény egyik legrégebbi eseménye, a 38. Nemzetközi Mézvásár és Méhész Találkozó. Ezúttal augusztus 1-én szombaton várják Jászberénybe az érdeklődőket az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényére. Lesz méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár szakmai és családi programokkal fűszerezve. És úgy, ahogy az elmúlt években mindig, idén is megválasztják Magyarország mézkirálynőjét és udvarhölgyeit. 5. alkalommal tartja több mint egy hetes felkészítő táborát Jászberényben az Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőseit a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diákolimpiára felkészítő és kiváló csapat. Az elmúlt években már tartottak tábort a SAS központban, de az EKK Jászberényi kampusza a Zirján Janka kollégiumában is Idén ismét ez utóbbi intézményre esett a választás. Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőjén még márciusban tartották meg, egymás követően ez volt a harmadik alkalom Jászberényben a Városi Könyvtárban. A nemzetközi megmérettetésre való felkészülés volt a cél, és így 5. alkalommal táboroznak a résztvevők Jászberényben. Azok a fiatalok vannak a városban, akik meghívást kaptak a Magyar Diákolimpiára. Észak-észak-nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, amelyből elszórtan alakul ki zápor, zivatar. A nyugati, majd az észak-nyugatira forduló szelet élénk több helyen erős lökések kísérik. Ma a legmelegebb órákban 23-29 fok valószínű. Vételkörzetünkben 27 fok lesz, zápor, zivatar elérheti a jászságot, élénk 40 km/h széllökésekkel. Estére csökken majd a csapadékhajlam.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
4: Délután több órás napsütés várható. Ősztől áfamentessé teszi a receptköteles gyógyszerek árát a kormány. Több százan kerültek kórházba Tokióban a hőség miatt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, hogy ez volt az egyik vállalása a Tiszának a kampányban. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek jelenleg a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoznak. Az áfamentes ététel azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több, illetve drágább gyógyszert szednek tartósan. Rendben találta a nagy élelmiszeráruházláncok akciós árazását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A jogszabály szerint egyebek között a kedvezményes mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely a leárazás előtti hónap legalacsonyabb ára kell, hogy legyen. Külön szabályozás vonatkozik a kimért nem előre csomagolt termékekre. Az ellenőrzés 15 féle tartós élelmiszer kategória összesen 300 termékére terjedt ki. Az új uniós génkezelési szabályozást bírálja három hazai civil szervezet. Levélben szólították fel a kormányt, hogy védje meg az ország GMO-mentességét és a rendelet miatt forduljon az Európai Unió bíróságához. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az engedélyezési kockázatértékelési és jelölési szabályok lazábbak, ami mind nehezíti a GMO-s termékek felismerését. Magyarország az áprilisi EU tanácsi szavazáson öt másik közép-európai tagállammal együtt nemet mondott az NGT rendeletre. Nem futnak be hajók az ukrán fekete-tengeri kikötőkbe az orosz támadások veszélye miatt, döntöttek a hajó tulajdonosok. Ukrajna 2023 óta gabonájának nagy részét a fekete-tengeri szállítási folyosón exportálja. Az elmúlt hetekben azonban fokozódtak az orosz támadások az ukrán mélyvízi kikötők és a nemzetközi hajók ellen. Vasárnap Odessa közelében egy kukoricát szállító hajót ért orosz rakétatámadás. Közben Ukrajna is fokozta a támadásokat az Azovi-tengeren és a Fekete-tengeren közlekedő hajók, a többi között olajszállítók ellen. Hőség sújtja Tokiót, egy nap alatt csak nem 500-an kerültek kórházba, és több mint 3600 alkalommal kérték a tűzoltók segítségét. Az ország középső részén több városban is 40 fok körüli a hőmérséklet. A Szigetországban a tavalyi volt az eddigi legforróbb év, a legmelegebbet 41,8 fokot a Tokiótól északra fekvő Isesakiban mérték. Itthon felhős az idő országszerte, a délnyugat és északkelet közötti sávban többfelé esik az eső. Délután fokozatosan csökken a felhőzetés, a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet záporzivatar. A szél ma és holnap is erős lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
3: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Hamarosan kezdődik a nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. 34. alkalommal szervezik meg a Csángó Fesztivált. Októberben startol el a Jászság dinamikája futónap. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. 5. alkalommal tartja több mint egy hetes felkészítő táborát Jászberényben az Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőseit a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diákolimpiára felkészítő és kiváló csapat. Az elmúlt években már tartottak tábort a SAS központban, de az EKKE Jászberényi kampusza a Zirján Janka kollégiumában is. Idén ismét ez utóbbi intézményre esett a választás. Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőjén még márciusban tartották meg, egymás követően ez volt a 3. alkalom Jászberényben a Városi Könyvtárban. A nemzetközi megmérettetésre való felkészülés volt a cél, és így 5. alkalommal táboroznak a résztvevők Jászberényben. Azok a fiatalok vannak a városban, akik meghívást kaptak a Magyar Diákolimpiára. Már nem kell sokat várni, és elrajtol Jászberény egyik legrégebbi eseménye, a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó. Ezúttal augusztus 1-én szombaton várják Jászberénybe az érdeklődőket az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényére. Lesz méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár szakmai és családi programokkal fűszerezve. És úgy, ahogy az elmúlt években mindig, idén is megválasztják Magyarország mézkirálynőjét és udvarhölgyeit. Idén is megszervezik a Jászberényi Csángó Fesztivált. Ez Magyarország egyik legismertebb és legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, amely a csángó magyarság kultúráját állítja a középpontba. A fesztivál története egészen 1981-ig nyúlik vissza, amikor is elindult a Nemzetközi Táncház és Zenésztábor. Erre a kezdeményezésre épült később a fesztivál is, amelyet 1991-ben rendeztek meg először Csángó Fesztivál néven. A szervezők célja az volt, hogy bemutassák a moldvai és a gyimesi csángó gazdag népi hagyományait, zenéjét és táncait. A rendezvény mögött a Jászság Népi Együttes és a Folklor Kulturális Közalapítvány áll, amelyek évtizedek óta őrzik és népszerűsítik a magyar néphagyományokat. Az évek során a fesztivál messze túlnőtt a csángó kultúra bemutatásán. Ma már a Kárpát-medence számos magyar közössége, valamint több külföldi folklórcsoport is rendszeresen fellép Jászberényben. A rendezvény egyik legfontosabb küldetése, hogy találkozási lehetőséget biztosítson a határon innen és túlélő magyar közösségek számára. A fesztiválon néptánc bemutatók, népzenei koncertek, táncházak, kézműves foglalkozások és gasztronómiai programok várják a látogatókat. Kiemelt esemény a népművészeti vásár, ahol kézműves mesterek mutatják be portékáikat és hagyományos mesterségeiket. A belváros ilyenkor igazi folklórvárossá alakul át, ahol minden korosztály talál magának élményt. A fesztivál különlegessége, hogy nem csak szórakoztat, de értéket is közvetít. A 34. Csángó Fesztivált idén augusztus 5-e és 9-e között rendezik meg Jászberényben. Az 5 napos eseményen közel 50 program, több száz fellépő, népművészeti vásár, gyermekprogramok, koncertek és táncházak várják majd az érdeklődőket. 2. alkalommal szervezték meg a Mate Geac Multisport Fesztivált. Ez egy 2 napos sportesemény volt, az akvatlon sportesemény, úszás, futás, de megszervezték a terep triatlon országos bajnokság futamait is. Mind a 2 országos megmérettetés Domonyvölgyben volt, és ott volt a Jászberényi Triatlon Sport Egyesület több versenyzője is, és nem csak részt vettek ezeken az eseményeken, de nagyon szép eredményeket is elértek, országos bajnoki címet. Ma este csökken majd a csapadék, holnap a Jászságban 14 fokra ébredünk, délután 24 fok valószínű. Pénteken kissé felhőségbolt mellett megélénkülhet nálunk a szél. Szombaton 27 fok lesz a legmelegebb órákban, kissé felhőségbolt mellett gyönyörű napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható, és a szél is mérsékelt marad. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ebédidő. Minden hétköznap délben delelő, fülbemászó dallamokkal, helyi információkkal. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
5: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Sok napsütés lesz, nem futnak be hajók az ukrán Fekete-tengeri kikötőbe az orosz támadásoktól tartva. A pusztító tüzek miatt Franciaországban több mint 10 000 embert evakuáltak. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az Európai Unió először vezet be büntető intézkedéseket az orosz árnyékflottát segítő hajókkal szemben. A 21. szankciós csomag emellett tartalmazza azt is, hogy egy évre befagyasztják az orosz olaj árplafonját, megakadályozva Moszkvát abban, hogy profitáljon a piaci megrázkodtatásokból. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy az új intézkedés csomag további 32 orosz bankot, kriptovaluta vállalkozást és olajkereskedelmi platformot vesz fel az unió tranzakciós tiltó listájára. Nem futnak be hajók az ukrán Fekete-tengeri kikötőbe az orosz támadások veszélye miatt, döntöttek a hajó tulajdonosok. Ukrajna 2023 óta gabonájának nagy részét a Fekete-tengeri szállítási folyosón keresztül exportálja. Az elmúlt hetekben azonban fokozottak az orosz támadások az ukrán mélyvízi kikötők és a nemzetközi hajók ellen. Idehaza a kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszt mentesítéshez, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ebből azok a települések kaphatnak majd forrásokat, amelyek aszbeszt térképpel rendelkeznek és garanciát vállalnak arra, hogy rendszeresen mérik a határértékeket, és erről 3 havonta jelentést adnak a kormánynak. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter pedig azt írta a Facebook oldalán, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelnek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Franciaországban több mint 10 000 embert, köztük sok turistát evakuáltak a Bordeaux-tól nyugatra, mintegy 2 000 hektárt felperzselő tűz miatt. 8 üdülőközpontot és 3 kempinget ürítettek ki. A helyenként több mint 40 fokos újabb hőhullám miatt az olaszországi Szicíliában is súlyos a helyzet. A szigeten számos erdőtűz pusztít, amelyek közül a hatóságok szerint sokat gyújtogatás okozott. A sziget középső részén egy település több mint 100 lakóját evakuálták, egy kórház betegeit pedig egy másik kórházba szállították át. Olaszország más régióiból is jelentettek komoly erdőtüzeket. Országszerte felhős az idő, a délnyugat és északkelet közötti sávban többfelé esik az eső. Délután fokozatosan csökken a felhőzet, és a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet záporzivatar. A szél ma és holnap is erős lesz. A zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
2: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
3: csajos cuccok.
2: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
2: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
4: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél. Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok. Ne maradj le róla. Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Telefon 57-es körzet 403-290. Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár. Üdvözöljük nálunk, ahol a kreativitás, a szakértelem és a praktikus megoldások találkoznak. Célunk, hogy a legfontosabb szolgáltatásokat egy helyen biztosítsuk önnek. Használt cikkereskedelmünkben értékes műszaki cikkek, festmények és különleges tárgyak választéka várja. Kisgépek, kerti eszközök és kerékpárok javítása és forgalmazásán át egyedi pólók, bögrék, reklámajándékok, valamint autó és épületgrafika tervezése. Teljes körű felújítás a villany- és vízvezeték szereléstől a festésig és burkolásig. Nálunk a sokoldalúság a mindennapi gyakorlat. Ha valamit meg kell javítani, fel kell újítani, vagy egyedi módon el kell készíteni, nálunk jó eséllyel megoldást talál. Mottónk: a használt kincsektől az új ötletekig minden egy helyen. Keressen minket bizalommal! Szelei úti használt cikkereskedés, Jászberény, Szelei út 26. Telefon 0620-269-5286.
3: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Hamarosan kezdődik a nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. 34. alkalommal szervezik meg a Csángó Fesztivált. Októberben startol el a Jászság dinamikája futónap. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Már nem kell sokat várni, és elrajtol Jászberény egyik legrégebbi eseménye, a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó. Ezúttal augusztus 1-én szombaton várják Jászberénybe az érdeklődőket az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényére. Lesz méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár szakmai és családi programokkal fűszerezve. És úgy, ahogy az elmúlt években mindig, idén is megválasztják Magyarország mézkirálynőjét és udvarhölgyeit. 5. alkalommal tartja több mint egy hetes felkészítő táborát Jászberényben az Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőseit a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diákolimpiára felkészítő és kiváló csapat. Az elmúlt években már tartottak tábort a SAS központban, de az EKKE Jászberényi kampusza a Zirján Janka kollégiumában is. Idén ismét ez utóbbi intézményre esett a választás. Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőjén még márciusban tartották meg, egymás követően ez volt a 3. alkalom Jászberényben a Városi Könyvtárban. A nemzetközi megmérettetésre való felkészülés volt a cél, és így 5. alkalommal táboroznak a résztvevők Jászberényben. Azok a fiatalok vannak a városban, akik meghívást kaptak a Magyar Diákolimpiára. Idén is megszervezik a Jászberényi Csángó Fesztivált. Ez Magyarország egyik legismertebb és legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, amely a csángó magyarság kultúráját állítja a középpontba. A fesztivál története egészen 1981-ig nyúlik vissza, amikor is elindult a Nemzetközi Táncház és Zenésztábor. Erre a kezdeményezésre épült később a fesztivál is, amelyet 1991-ben rendeztek meg először Csángó Fesztivál néven. A szervezők célja az volt, hogy bemutassák a moldvai és a gyimesi csángó gazdag népi hagyományait, zenéjét és táncait. A rendezvény mögött a Jászság Népi Együttes és a Folklor Kulturális Közalapítvány áll, amelyek évtizedek óta őrzik és népszerűsítik a magyar néphagyományokat. Az évek során a fesztivál messze túlnőtt a csángó kultúra bemutatásán. Ma már a Kárpát-medence számos magyar közössége, valamint több külföldi folklórcsoport is rendszeresen fellép Jászberényben. A rendezvény egyik legfontosabb küldetése, hogy találkozási lehetőséget biztosítson a határon innen és túlélő magyar közösségek számára. A fesztiválon néptáncbemutatók, népzenei koncertek, táncházak, kézműves foglalkozások és gasztronómiai programok várják a látogatókat. Kiemelt esemény a népművészeti vásár, ahol kézműves mesterek mutatják be portékáikat és hagyományos mesterségeiket. A belváros ilyenkor igazi folklórvárossá alakul át, ahol minden korosztály talál magának élményt. A fesztivál különlegessége, hogy nem csak szórakoztat, de értéket is közvetít. A 34. Csángó Fesztivált idén augusztus 5-e és 9-e között rendezik meg Jászberényben. Az ötnapos eseményen közel 50 program, több száz fellépő, népművészeti vásár, gyermekprogramok, koncertek és táncházak várják majd az érdeklődőket. Második alkalommal szervezték meg a Mategeac Multisport Fesztivált. Ez egy kétnapos sportesemény volt, az akvatlon sportesemény, úszás, futás, de megszervezték a tereptriatlon országos bajnokság futamait is. Mind a két országos megmérettetés Domonyvölgyben volt, és ott volt a Jászberényi Triatlon Sport Egyesület több versenyzője is. És nem csak részt vettek ezeken az eseményeken, de nagyon szép eredményeket is elértek, országos bajnoki címet. Ma este csökken majd a csapadék, holnap a Jászságban 14 fokra ébredünk, délután 24 fok valószínű. Pénteken kissé felhőségbolt mellett megélénkülhet nálunk a szél. Szombaton 27 fok lesz a legmelegebb órákban, kissé felhőségbolt mellett gyönyörű napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható, és a szél is mérsékelt marad. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Csángó Fesztivál az Aranykanálban is. Fesztiválozol, de megéheztél? Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról? Mi hozzuk az ebédedet vagy a vacsorádat, az Aranykanál étterem menüjét, vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is.
5: Hosszú fekete haj, gyönyörű szempár.
4: Augusztus 8-án szombaton a tavalyi sikerre és közkívánatra ismét Morvai Dani lép fel nálunk. 18 órától 21 óráig halk zene mellett fogyaszthatod el a vacsorádat, majd 21 órától hajnali egyig jön a fergeteges buli Morvai Danival. Keresd Csángó étlapunkat a fesztivál ideje alatt. Aranykanál étterem Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak. Asztalfoglalás, további információ a 0657 403 290-es vagy a 0620 470 37 33-as telefonszámon.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Sok napsütés lesz. A kormány áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket szeptembertől. Hőség sújtja Tókiót. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Európai Unió először vezet be büntető intézkedéseket az orosz árnyékflottát segítő hajókkal szemben. A 21. szankciós csomag emellett tartalmazza azt is, hogy egy évre befagyasztják az orosz olaj árplafonját, megakadályozva Moszkvát abban, hogy profitáljon a piaci megrázkodtatásokból. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy az új intézkedés csomag további 32 orosz bankot, kriptovaluta vállalkozást és olajkereskedelmi platformot vesz fel az Unió tranzakciós tiltó listájára. Nem futnak be hajók az ukrán Fekete-tengeri kikötőbe az orosz támadások veszélye miatt, döntöttek a hajó tulajdonosok. Ukrajna 2023 óta gabonájának nagy részét a Fekete-tengeri szállítási folyosón keresztül exportálja. Az elmúlt hetekben azonban fokozottak az orosz támadások az ukrán mélyvízi kikötők és a nemzetközi hajók ellen. Idehaza a kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbeszt mentesítéshez, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ebből azok a települések kaphatnak majd forrásokat, amelyek azbeszt térképpel rendelkeznek és garanciát vállalnak arra, hogy rendszeresen mérik a határértékeket, és erről 3 havonta jelentést adnak a kormánynak. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter pedig azt írta a Facebook oldalán, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelnek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Holnaptól vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozások miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Hőség sújtja Tókiót. Egy nap alatt csaknem 500-an kerültek kórházba, és több mint 3600 alkalommal kérték a tűzoltók segítségét. Az ország középső részén több városban is 40 fok körüli hőmérsékletet mértek. A Szigetországban a tavalyi volt az eddigi legforróbb év, a legmelegebbet 41,8 fokot a Tókiótól északra lévő Iszaszekiban mérték. Országszerte felhős az idő, a délnyugat és északkelet közötti sávban többfelé esik az eső. Délután fokozatosan csökken a felhőzet, és a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet záporzivatar. A szél ma és holnap is erős lesz. A zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Járségi Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áruszállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Járségi Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Hamarosan kezdődik a nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. 34. alkalommal szervezik meg a Csángó Fesztivált. Októberben startol el a Jászság dinamikája futónap. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Idén is megszervezik a Jászberényi Csángó Fesztivált. Ez Magyarország egyik legismertebb és legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, amely a csángó magyarság kultúráját állítja a középpontba. A fesztivál története egészen 1981-ig nyúlik vissza, amikor is elindult a Nemzetközi Táncház és Zenésztábor. Erre a kezdeményezésre épült később a fesztivál is, amelyet 1991-ben rendeztek meg először Csángó Fesztivál néven. A szervezők célja az volt, hogy bemutassák a moldvai és a gyimesi csángó gazdag népi hagyományait, zenéjét és táncait. A rendezvény mögött a Jászság Népi Együttes és a Folklor Kulturális Közalapítvány áll, amelyek évtizedek óta őrzik és népszerűsítik a magyar néphagyományokat. Az évek során a fesztivál messze túlnőtt a csángó kultúra bemutatásán. Ma már a Kárpát-medence számos magyar közössége, valamint több külföldi folklórcsoport is rendszeresen fellép Jászberényben. A rendezvény egyik legfontosabb küldetése, hogy találkozási lehetőséget biztosítson a határon innen és túlélő magyar közösségek számára. A fesztiválon néptánc bemutatók, népzenei koncertek, táncházak, kézműves foglalkozások és gasztronómiai programok várják a látogatókat. Kiemelt esemény a népművészeti vásár, ahol kézműves mesterek mutatják be portékáikat és hagyományos mesterségeiket. A belváros ilyenkor igazi folklórvárossá alakul át, ahol minden korosztály talál magának élményt. A fesztivál különlegessége, hogy nem csak szórakoztat, de értéket is közvetít. A 34. Csángó Fesztivált idén augusztus 5-e és 9-e között rendezik meg Jászberényben. Az ötnapos eseményen közel 50 program, több száz fellépő, népművészeti vásár, gyermekprogramok, koncertek és táncházak várják majd az érdeklődőket. Már nem kell sokat várni, és elrajtol Jászberény egyik legrégebbi eseménye, a 38. Nemzetközi Mézvásár és Méhész Találkozó. Ezúttal augusztus 1-én szombaton várják Jászberénybe az érdeklődőket, az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényére. Lesz méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár, szakmai és családi programokkal fűszerezve. És úgy, ahogy az elmúlt években mindig, idén is megválasztják Magyarország mészkirálynőjét és udvarhölgyeit. 5. alkalommal tartja több mint egy hetes felkészítő táborát Jászberényben az Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőseit a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diákolimpiára felkészítő és kiváló csapat. Az elmúlt években már tartottak tábort a SAS központban, de az EKKE Jászberényi kampusza a Zirján Janka kollégiumában is. Idén ismét ez utóbbi intézményre esett a választás. Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőjén még márciusban tartották meg, egymás követően ez volt a 3. alkalom Jászberényben a Városi Könyvtárban. A nemzetközi megmérettetésre való felkészülés volt a cél, és így 5. alkalommal táboroznak a résztvevők Jászberényben. Azok a fiatalok vannak a városban, akik meghívást kaptak a Magyar Diák Olimpiára. Második alkalommal szervezték meg a Mate Geac Multisport Fesztivált. Ez egy kétnapos sportesemény volt, az aquatlon sportesemény, úszás, futás, de megszervezték a tereptriatlon országos bajnokság futamait is. Mind a két országos megmérettetés Domonyvölgyben volt, és ott volt a Jászberényi Triatlon Sport Egyesület több versenyzője is. És nem csak részt vettek ezeken az eseményeken, de nagyon szép eredményeket is elértek, országos bajnoki címet. Ma este csökken majd a csapadék, holnap a Jászságban 14 fokra ébredünk, délután 24 fok valószínű. Pénteken kissé felhőség volt mellett, megélénkülhet nálunk a szél. Szombaton 27 fok lesz a legmelegebb órákban, kissé felhőség volt mellett, gyönyörű napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható, és a szél is mérsékelt marad. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Rio FM. A jászság ritmusa. A jászság ritmusa.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csángó Fesztivál. Ízekre hangolva az aranykanállal. Fesztiválozol, de megéheztél.
3: Nem akarsz sorban állni, vagy lemaradni a legjobb programokról?
2: Mi elhozzuk az ebédet vagy a vacsorát. Az aranykanál étterem menüjét vagy kedvenc ételeidet most biciklis futárok is kiszállítják. Gyorsan, pontosan, egyenesen a fesztiválra, de akár otthonodba vagy munkahelyedre is. Friss, házias ízek minden nap friss menüvel. Környezetbarát, gyors kiszállítás. Különleges fesztiváli ajánlatok.
3: Ne maradj le róla.
2: Aranykanál étterem, Jászberény, Mészáros Lázár út 4, ahol az ízek és élmények találkoznak.
3: Telefon 57-es körzet 403-290.
2: Ne feledd, à la carte konyhánk pénteken és szombaton este 8-ig vár.
4: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Folytatódik a kellemes nyári idő. Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátószolgálat. A hévízi tóba fulladt egy német férfi. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátószolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe került a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítéshez, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ebből azok a települések kaphatnak majd forrásokat, amelyek aszbeszt térképpel rendelkeznek és garanciát vállalnak arra, hogy rendszeresen mérik a határértékeket, és erről 3 havonta jelentést adnak a kormánynak. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig azt írta a Facebook oldalán, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelnek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. A hévízi tóba fulladt egy német férfi. A baleset még kedd este történt. A 41 éves fürdőző tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan átmászott az út alatt a tóba, majd úszás közben elmerült és a vízbe fulladt. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos. Olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem lehet felismerni. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Péntektől vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Már több mint 1000 halálos áldozata van az ebola járványnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, jelentette be az Afrikai Járványügyi Hatóság. Az ország keleti részében május 15-én hirdették ki a járványt, amely gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A rendkívül fertőző vérzéses lázzal járó ebola mostani vírus variánsa ellen egyelőre nincs kezelés. A hivatalos tájékoztatás szerint már csaknem 2500 fertőzött van, de a járvány valódi mérete akár a 4-szer se is lehet. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Hamarosan kezdődik a nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. 34. alkalommal szervezik meg a Csángó Fesztivált. Októberben startol el a Jászság dinamikája futónap. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Második alkalommal szervezték meg a Mate Geac Multisport Fesztivált. Ez egy kétnapos sportesemény volt, az aquatlon sportesemény, úszás, futás, de megszervezték a Terep Triatlon országos bajnokság futamait is. Mind a két országos megmérettetés Domonyvölgyben volt, és ott volt a Jászberényi Triatlon Sport Egyesület több versenyzője is, és nem csak részt vettek ezeken az eseményeken, de nagyon szép eredményeket is elértek, országos bajnoki címet. Idén is megszervezik a Jászberényi Csángó Fesztivált. Ez Magyarország egyik legismertebb és legnagyobb hagyományőrző.

0: Idén augusztus 5-e és 9-e között rendezik meg Jászberényben. Az ötnapos eseményen közel 50 program, több száz fellépő, népművészeti vásár, gyermekprogramok, koncertek és táncházak várják majd az érdeklődőket. Már nem kell sokat várni, és elrajtol Jászberény egyik legrégebbi eseménye, a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó. Ezúttal augusztus 1-én szombaton várják Jászberénybe az érdeklődőket, az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényére. Lesz méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár, szakmai és családi programokkal fűszerezve. És úgy, ahogy az elmúlt években mindig, idén is megválasztják Magyarország mészkirálynőjét és udvarhölgyeit. 5. alkalommal tartja több mint egy hetes felkészítő táborát Jászberényben az Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőseit a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diákolimpiára felkészítő és kiváló csapat. Az elmúlt években már tartottak tábort a SAS központban, de az EKKE Jászberényi kampusza a Zirján Janka kollégiumában is. Idén ismét ez utóbbi intézményre esett a választás. Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőjén még márciusban tartották meg, egymás követően ez volt a 3. alkalom Jászberényben a Városi Könyvtárban. A nemzetközi megmérettetésre való felkészülés volt a cél, és így 5. alkalommal táboroznak a résztvevők Jászberényben. Azok a fiatalok vannak a városban, akik meghívást kaptak a Magyar Diákolimpiára. Ma este csökken majd a csapadék, holnap a jászságban 14 fokra ébredünk, délután 24 fok valószínű. Pénteken kissé felhőségbolt mellett megélénkülhet nálunk a szél. Szombaton 27 fok lesz a legmelegebb órákban, kissé felhőségbolt mellett gyönyörű napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható, és a szél is mérsékelt marad. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítéshez. Már több mint 1000 halálos áldozata van az ebola járványnak Kongóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe került a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítéshez, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ebből azok a települések kaphatnak majd forrásokat, amelyek azbeszt térképpel rendelkeznek és garanciát vállalnak arra, hogy rendszeresen mérik a határértékeket, és erről 3 havonta jelentést adnak a kormánynak. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig azt írta a Facebook oldalán, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelnek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. A hévízitóba fulladt egy német férfi. A baleset még kedd este történt. A 41 éves fürdőző tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan átmászott az út alatt a tóba, majd úszás közben elmerült és a vízbe fulladt. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos. Olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem lehet felismerni. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Péntektől vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Már több mint 1000 halálos áldozata van az ebola járványnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, jelentette be az Afrikai Járványügyi Hatóság. Az ország keleti részében május 15-én hirdették ki a járványt, amely gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A rendkívül fertőző vérzéses lázzal járó ebola mostani vírus variánsa ellen egyelőre nincs kezelés. A hivatalos tájékoztatás szerint már csaknem 2500 fertőzött van, de a járvány valódi mérete akár a 4-szer se is lehet. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Töltődj fel Jászberényben! A Lehel uszoda és termálfürdő fedett uszodával, forró termálvizes medencékkel és szaunával vár. Tökéletes hely a pihenéshez és a feltöltődéshez. Merülj el a gyógyhatású vízben, amely számos panaszra enyhülést hozhat. Vagy csobbanj az árnyékos úszómedencében, ha sportos élményre vágysz. Lehel uszoda és termálfürdő, ahol a nyugalom és a friss energia egyszerre talál rád.
5: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Hamarosan kezdődik a nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. 34. alkalommal szervezik meg a Csángó Fesztivált. Októberben startol el a Jászság dinamikája futónap. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. 5. alkalommal tartja több mint egy hetes felkészítő táborát Jászberényben az Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőseit a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diákolimpiára felkészítő és kiváló csapat. Az elmúlt években már tartottak tábort a SAS központban, de az EKKE Jászberényi kampusza az Zirján Janka kollégiumában is. Idén ismét ez utóbbi intézményre esett a választás. Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőjén még márciusban tartották meg. Egymás követően ez volt a 3. alkalom Jászberényben a Városi Könyvtárban. A nemzetközi megmérettetésre való felkészülés volt a cél, és így 5. alkalommal táboroznak a résztvevők Jászberényben. Azok a fiatalok vannak a városban, akik meghívást kaptak a Magyar Diákolimpiára. Már nem kell sokat várni, és elrajtol Jászberény egyik legrégebbi eseménye, a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó. Ezúttal augusztus 1-én szombaton várják Jászberénybe az érdeklődőket, az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényére. Lesz méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár, szakmai és családi programokkal fűszerezve. És úgy, ahogy az elmúlt években mindig, idén is megválasztják Magyarország mészkirálynőjét és udvarhölgyeit. Idén is megszervezik a Jászberényi Csángó Fesztivált. Ez Magyarország egyik legismertebb és legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, amely a csángó magyarság kultúráját állítja a középpontba. A fesztivál története egészen 1981-ig nyúlik vissza, amikor is elindult a Nemzetközi Táncház és Zenésztábor. Erre a kezdeményezésre épült később a fesztivál is, amelyet 1991-ben rendeztek meg először Csángó Fesztivál néven. A szervezők célja az volt, hogy bemutassák a moldvai és a gyimesi csángó gazdag népi hagyományait, zenéjét és táncait. A rendezvény mögött a Jászság Népi Együttes és a Folklor Kulturális Közalapítvány áll, amelyek évtizedek óta őrzik és népszerűsítik a magyar néphagyományokat. Az évek során a fesztivál messze túlnőtt a csángó kultúra bemutatásán. Ma már a Kárpát-medence számos magyar közössége, valamint több külföldi folklórcsoport is rendszeresen fellép Jászberényben. A rendezvény egyik legfontosabb küldetése, hogy találkozási lehetőséget biztosítson a határon innen és túlélő magyar közösségek számára. A fesztiválon néptánc bemutatók, népzenei koncertek, táncházak, kézműves foglalkozások és gasztronómiai programok várják a látogatókat. Kiemelt esemény a népművészeti vásár, ahol kézműves mesterek mutatják be portékáikat és hagyományos mesterségeiket. A belváros ilyenkor igazi folklórvárossá alakul át, ahol minden korosztály talál magának élményt. A fesztivál különlegessége, hogy nem csak szórakoztat, de értéket is közvetít. A 34. Csengó Fesztivált idén augusztus 5-e és 9-e között rendezik meg Jászberényben. Az ötnapos eseményen közel 50 program, több száz fellépő, népművészeti vásár, gyermekprogramok, koncertek és táncházak várják majd az érdeklődőket. Második alkalommal szervezték meg a Mate Geac Multisport Fesztivált, ez egy kétnapos sportesemény volt, az aquatlon sportesemény, úszás, futás, de megszervezték a Terep Triatlon országos bajnokság futamait is, mind a két országos megmérettetés Domonyvölgyben volt, és ott volt a Jászberényi Triatlon Sport Egyesület több versenyzője is, és nem csak részt vettek ezeken az eseményeken, de nagyon szép eredményeket is elértek, országos bajnoki címet. Ma este csökken majd a csapadék, holnap a jásságban 14 fokra ébredünk, délután 24 fok valószínű. Pénteken kisé felhőségbolt mellett megélénkülhet nálunk a szél. Szombaton 27 fok lesz a legmelegebb órákban, kisé felhőségbolt mellett gyönyörű napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható, és a szél is mérsékelt marad. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Folytatódik a kellemes nyári idő. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. Tűzszerészeti munkálatok miatt hajnalban lezárják a Margit hidat Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe került a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. Az illegális migrációról, az embercsempészek elleni küzdelemről és a határmenti ingázók helyzetéről tárgyalt Bécsben a magyar belügyminiszter osztrák kollégájával. Posvai Gábor és Gerhard Karner egyetértett abban, hogy a határokon átnyúló bűnözés ellen szoros nemzetközi együttműködésre van szükség, és folytatják az embercsempész hálózatok felszámolását célzó közös műveletet. A két miniszter megállapodott abban is, hogy biztosítani kell az 50-60 ezer határmenti ingázó zavartalan napi közlekedését. Lezárják hajnalban a Margit hidat Budapesten tűzszerészeti munkálatok miatt. A folyó alacsony vízállása miatt egy második világháborús robbanótest került a felszínre a híd középső pillérénél. Hajnal 5 órától teljesen lezárják az átkelőt, valamint a Margit sziget Margit híd felőli részét és a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Túrázás közben meghalt egy magyar fiatal Ausztriában. A 18 éves fiú szerdán két társával az Innsbruck feletti Nordkett-hegységben túrázott, de közben a navigációs alkalmazás leállt és eltévedtek. Egy ideig még próbáltak eljutni a csúcsra, de végül 2300 méteren visszafordultak. A szerencsétlenül járt fiatalember ereszkedés közben zuhant le a meredek, sziklás terepen, holttestét és két társát a hegyi mentők hozták le. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Péntektől vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM jelzbereimből most egy különleges kezdeményezésről számolunk be. A Helyet Alapítvány nemzetközi önkéntesek segítségével szervezi meg a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatását. A spanyol, francia, belorusz, grúz, azeri, belga és koszovói fiatalokból álló csapat jelenléte nem csak a lebonyolítást könnyíti meg, hanem a helyi fiatalok horizontját is tágítja. A részletekről Nagy Tímea mesélt a Trió FM-nek.
2: Tavaly novemberben kaptunk egy megkeresést, és tulajdonképpen akik most ide hozzánk érkeztek a tegnapi nap folyamán, van közöttük egy belga, 2 darab francia, 2 spanyol, egy azerbajdzsáni, egy koszovóból érkező, egy fehér orosz, illetve egy grúz fiatalember.
3: Ez az első alkalom, hogy ilyen nemzetközi projektben sikerül részt venni?
2: Igen, a tavalyi évben próbálkoztunk Erasmus Plus-szal a tanodán keresztül, az sikertelen lett sajnos az a projekt, és nagyon örültünk ennek a megkeresésnek tavaly novemberben, és én erre azonnal lecsaptam. És egy tulajdonképpen majdnem egy fél éves egyeztetés kapcsán jutottunk el oda, ahol most vagyunk, és hogy ők megjelentek nálunk erre a tulajdonképpen 18 napra.
3: Mit fognak csinálni?
2: 2 darab táborban fognak nálunk részt venni. A tanodai táboroztatásban, tehát hogy igazából abban segítenek nekünk, hogy több szemünk legyen, és ezáltal több gyereket tudjunk egyszerre táboroztatni. Mert az elmúlt időszakban, mivel 2 vagyunk a kolléganővel, ezért nehézkesebben tudtuk őket úgy táboroztatni, hogy mindenki ott legyen egyszerre minden egyes rendezvényen. Tehát, hogy így, meg hogy több szemünk van, illetve ők hoznak a saját országukból nyilván kultúrát, szokásokat, aki tud táncolni, szerintem fog olyan témát behozni nekik, ami által kinyílik ezeknek a gyerekeknek is egy kicsit a világ.
3: Mondhatjuk azt, hogy egymást tanítjátok ezáltal.
2: Igen, ők is. Szerintem az, hogy nagyon sok közöttük az egyetemista, és hogy 18 és 26 év között vannak, őnekik is. Szerintem van közülük olyan, aki először van külföldön is akár, és azt, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket segít, szerintem ez mindenkinek egy külön kihívást fog jelenteni.
3: Valamennyire kapcsolódik az ő tanulmányuk ahhoz, hogy hátrányos helyzetűekkel foglalkozzanak?
2: A helyzet a következő, ezt én még nem tudom. Mert hogy ugye tegnap érkeztek, a Dórival tudtam tegnap este egyeztetni, és utána ők leültek meetingelni, és ahogy láttátok, a mai nap folyamán is folyamatos egyeztetések történnek, és vasárnapra fog kialakulni az, hogy az elkövetkezendő 2 hétben mit, mikor és hogyan fogunk megoldani és megcsinálni. De szerintem csoportbontásban lesznek a gyerekek, mindenki mindenkivel fog találkozni. Egy kicsit talán attól tartok, hogy a nyelv használat az majd nem, de kézzel lábbal szerintem mindenki megold majd mindent.
1: A 18 napos projekt során a 18 és 26 év közötti külföldi fiatalok csoportbontásban dolgoznak majd a gyerekekkel. Bár a nyelvhasználat tartogathat kihívásokat, a szervezők bizakodóak, hiszen a közös élmények és a kulturális csereprogram minden résztvevő számára meghatározó lesz.
0: Információk a jásság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Hamarosan kezdődik a nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. 34. alkalommal szervezik meg a Csángó Fesztivált. Októberben startol el a Jászság dinamikája futónap. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Már nem kell sokat várni, és elrajtol Jászberény egyik legrégebbi eseménye, a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó. Ezúttal augusztus 1-én szombaton várják Jászberénybe az érdeklődőket az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényére. Lesz méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár szakmai és családi programokkal fűszerezve. És úgy, ahogy az elmúlt években mindig, idén is megválasztják Magyarország mézkirálynőjét és udvarhölgyeit. 5. alkalommal tartja több mint egy hetes felkészítő táborát Jászberényben az Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőseit a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diákolimpiára felkészítő és kiváló csapat. Az elmúlt években már tartottak tábort a SAS központban, de az EKKE Jászberényi kampusza a Zirján Janka kollégiumában is. Idén ismét ez utóbbi intézményre esett a választás. Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőjén még márciusban tartották meg, egymás követően ez volt a 3. alkalom Jászberényben a Városi Könyvtárban. A nemzetközi megmérettetésre való felkészülés volt a cél, és így 5. alkalommal táboroznak a résztvevők Jászberényben. Azok a fiatalok vannak a városban, akik meghívást kaptak a Magyar Diákolimpiára. Idén is megszervezik a Jászberényi Csángó Fesztivált. Ez Magyarország egyik legismertebb és legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, amely a csángó magyarság kultúráját állítja a középpontba. A fesztivál története egészen 1981-ig nyúlik vissza, amikor is elindult a Nemzetközi Táncház és Zenésztábor. Erre a kezdeményezésre épült később a fesztivál is, amelyet 1991-ben rendeztek meg először Csángó Fesztivál néven. A szervezők célja az volt, hogy bemutassák a moldvai és a gyimesi csángó gazdag népi hagyományait, zenéjét és táncait. A rendezvény mögött a Jászság Népi Együttes és a Folklor Kulturális Közalapítvány áll, amelyek évtizedek óta őrzik és népszerűsítik a magyar néphagyományokat. Az évek során a fesztivál messze túlnőtt a csángó kultúra bemutatásán. Ma már a Kárpát-medence számos magyar közössége, valamint több külföldi folklórcsoport is rendszeresen fellép Jászberényben. A rendezvény egyik legfontosabb küldetése, hogy találkozási lehetőséget biztosítson a határon innen és túlélő magyar közösségek számára. A fesztiválon néptánc bemutatók, népzenei koncertek, táncházak, kézműves foglalkozások és gasztronómiai programok várják a látogatókat. Kiemelt esemény a népművészeti vásár, ahol kézműves mesterek mutatják be portékáikat és hagyományos mesterségeiket. A belváros ilyenkor igazi folklórvárossá alakul át, ahol minden korosztály talál magának élményt. A fesztivál különlegessége, hogy nem csak szórakoztat, de értéket is közvetít. A 34. Csángó Fesztivált idén augusztus 5-e és 9-e között rendezik meg Jászberényben. Az 5 napos eseményen közel 50 program, több száz fellépő, népművészeti vásár, gyermekprogramok, koncertek és táncházak várják majd az érdeklődőket. 2. alkalommal szervezték meg a Mate Geac Multisport Fesztivált. Ez egy 2 napos sportesemény volt, az aquatlon sportesemény, úszás, futás, de megszervezték a terep triatlon országos bajnokság futamait is. Mind a 2 országos megmérettetés Domonyvölgyben volt, és ott volt a Jászberényi Triatlon Sport Egyesület több versenyzője is, és nem csak részt vettek ezeken az eseményeken, de nagyon szép eredményeket is elértek, országos bajnoki címet. Ma este csökken majd a csapadék, hajnap, holnap a Jászságban 14 fokra ébredünk, délután 24 fok valószínű. Pénteken kisebb felhőség volt mellett, megélénkülhet nálunk a szél. Szombaton 27 fok lesz a legmelegebb órákban, kisebb felhőség volt mellett, gyönyörű napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható, és a szél is mérsékelt marad. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Folytatódik a kellemes nyári idő. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. Orbán Viktor a Suzuki globális elnökével tárgyalt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe került a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. A világgazdaság helyzetéről és az autóipar jövőjéről tárgyalt Orbán Viktor a Fidesz elnöke Toshihiro Suzukival, a Suzuki globális elnökével Budapesten. A Suzuki 1991-ben alapította meg magyarországi vállalatát, a járművek sorozatgyártása egy évvel később kezdődött. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi, több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása, mert több mint 70 éves. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítás része volt. Lezárják hajnalban a Margit hidat Budapesten tűzszerészeti munkálatok miatt. A folyó alacsony vízállása miatt egy második világháborús robbanótest került a felszínre a híd középső pillérénél. Hajnal 5 órától teljesen lezárják az átkelőt, valamint a Margit sziget Margit híd felőli részét és a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Nagy mennyiségű, ismeretlen, eredetű szennyezőanyagot találtak a fekete körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: zenét, mert jó.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
3: Hamarosan kezdődik a nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. 34. alkalommal szervezik meg a Csángó Fesztivált. Októberben startol el a Jászság dinamikája futónap. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Idén is megszervezik a Jászberényi Csángó Fesztivált. Ez Magyarország egyik legismertebb és legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, amely a csángó magyarság kultúráját állítja a középpontba. A fesztivál története egészen 1981-ig nyúlik vissza, amikor is elindult a Nemzetközi Táncház és Zenésztábor. Erre a kezdeményezésre épült később a fesztivál is, amelyet 1991-ben rendeztek meg először Csángó Fesztivál néven. A szervezők célja az volt, hogy bemutassák a moldvai és a gyimesi csángó gazdag népi hagyományait, zenéjét és táncait. A rendezvény mögött a Jászság Népi Együttes és a Folklor Kulturális Közalapítvány áll, amelyek évtizedek óta őrzik és népszerűsítik a magyar néphagyományokat. Az évek során a fesztivál messze túlnőtt a csángó kultúra bemutatásán. Ma már a Kárpát-medence számos magyar közössége, valamint több külföldi folklórcsoport is rendszeresen fellép Jászberényben. A rendezvény egyik legfontosabb küldetése, hogy találkozási lehetőséget biztosítson a határon innen és túlélő magyar közösségek számára. A fesztiválon néptánc bemutatók, népzenei koncertek, táncházak, kézműves foglalkozások és gasztronómiai programok várják a látogatókat. Kiemelt esemény a népművészeti vásár, ahol kézműves mesterek mutatják be portékáikat és hagyományos mesterségeiket. A belváros ilyenkor igazi folklórvárossá alakul át, ahol minden korosztály talál magának élményt. A fesztivál különlegessége, hogy nem csak szórakoztat, de értéket is közvetít. A 34. Csángó Fesztivált idén augusztus 5-e és 9-e között rendezik meg Jászberényben. Az ötnapos eseményen közel 50 program, több száz fellépő, népművészeti vásár, gyermekprogramok, koncertek és táncházak várják majd az érdeklődőket. Már nem kell sokat várni, és elrajtol Jászberény egyik legrégebbi eseménye, a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó. Ezúttal augusztus 1-én szombaton várják Jászberénybe az érdeklődőket, az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényére. Lesz méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodó vásár szakmai és családi programokkal fűszerezve. És úgy, ahogy az elmúlt években mindig, idén is megválasztják Magyarország mézkirálynőjét és udvarhölgyeit. 5. alkalommal tartja több mint egy hetes felkészítő táborát Jászberényben az Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőseit a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diákolimpiára felkészítő és kiváló csapat. Az elmúlt években már tartottak tábort a SAS központban, de az EKK Jászberényi kampusza a Zirján Janka kollégiumában is. Idén ismét ez utóbbi intézményre esett a választás. Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőjén még márciusban tartották meg, egymás követően ez volt a 3. alkalom Jászberényben a Városi Könyvtárban. A nemzetközi megmérettetésre való felkészülés volt a cél, és így 5. alkalommal táboroznak a résztvevők Jászberényben. Azok a fiatalok vannak a városban, akik meghívást kaptak a Magyar Diákolimpiára. 2. alkalommal szervezték meg a Mate Geac Multisport Fesztivált. Ez egy kétnapos sportesemény volt, az akvatlon sportesemény, úszás, futás, de megszervezték a terep triatlon országos bajnokság futamait is. Mind a két országos megmérettetés Domonyvölgyben volt, és ott volt a Jászberényi Triatlon Sport Egyesület több versenyzője is, és nem csak részt vettek ezeken az eseményeken, de nagyon szép eredményeket is elértek, országos bajnoki címet. Ma este csökken majd a csapadék, holnap a Jászságban 14 fokra ébredünk, délután 24 fok valószínű. Pénteken kisé felhőségbolt mellett megélénkülhet nálunk a szél. Szombaton 27 fok lesz a legmelegebb órákban, kisé felhőségbolt mellett gyönyörű napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható, és a szél is mérsékelt marad. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. A jégkármentesítő rendszer működését vizsgálják. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. Októberre, novemberre érezhetően csökkenhet a kórházban rekedt gyermekek száma, mondta a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Gyurko Szilvia emlékeztetett rá, hogy jelenleg mintegy 320 gyermek él kórházi osztályokon. Az államtitkár szerint a helyzet a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémáira világít rá, ezért olyan törvénycsomagot készítenek elő, amely erősíteni a családokat segítő szolgáltatásokat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb gyereket kelljen kiemelni a családjából. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament, az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. A Fidesz nem vesz részt sem az új alkotmánybíró jelölésében, sem a megválasztásában. A párt közleménye szerint a Tisza párt önkényesen osztotta meg tisztségétől Hende Csaba alkotmánybírót. Az üggyel kapcsolatban alkotmányjogi és normakontroll eljárás is folyamatban van, ezért az új alkotmánybíró megválasztását illegitimnek tartják. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyaláson egyebek között a meteorológiai, jogi és gazdálkodói terület szakértői ismertették az álláspontjukat, hangsúlyozták. Fontosnak tartják a gazdák véleményét is, mert az ő érdekük a jégkármérséklés. Nagy mennyiségű, ismeretlen, eredetű szennyezőanyagot találtak a fekete körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Hamarosan kezdődik a nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. 34. alkalommal szervezik meg a Csángó Fesztivált. Októberben startol el a Jászság dinamikája futónap. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Második alkalommal szervezték meg a Mate Geac Multisport Fesztivált, ez egy kétnapos sportesemény volt, az aquatlon sportesemény, úszás-futás, de megszervezték a tereptriatlon országos bajnokság futamait is, mind a két országos megmérettetés Domonyvölgyben volt, és ott volt a Jászberényi Triatlon Sport Egyesület több versenyzője is, és nem csak részt vettek ezeken az eseményeken, de nagyon szép eredményeket is elértek, országos bajnoki címet. Idén is megszervezik a Jászberényi Csángó Fesztivált. Ez Magyarország egyik legismertebb és legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, amely a csángó magyarság kultúráját állítja a középpontba. A fesztivál története egészen 1981-ig nyúlik vissza, amikor is elindult a Nemzetközi Táncház és Zenésztábor. Erre a kezdeményezésre épült később a fesztivál is, amelyet 1991-ben rendeztek meg először Csángó Fesztivál néven. A szervezők célja az volt, hogy bemutassák a moldvai és a gyimesi csángó gazdag népi hagyományait, zenéjét és táncait. A rendezvény mögött a Jászság Népi Együttes és a Folklor Kulturális Közalapítvány áll, amelyek évtizedek óta őrzik és népszerűsítik a magyar néphagyományokat. Az évek során a fesztivál messze túlnőtt a csángó kultúra bemutatásán. Ma már a Kárpát-medence számos magyar közössége, valamint több külföldi folklórcsoport is rendszeresen fellép Jászberényben. A rendezvény egyik legfontosabb küldetése, hogy találkozási lehetőséget biztosítson a határon innen és túlélő magyar közösségek számára. A fesztiválon néptánc bemutatók, népzenei koncertek, táncházak, kézműves foglalkozások és gasztronómiai programok várják a látogatókat. Kiemelt esemény a népművészeti vásár, ahol kézműves mesterek mutatják be portékáikat és hagyományos mesterségeiket. A belváros ilyenkor igazi folklórvárossá alakul át, ahol minden korosztály talál magának élményt. A fesztivál különlegessége, hogy nem csak szórakoztat, de értéket is közvetít. A 34. Csángó Fesztivált idén augusztus 5-e és 9-e között rendezik meg Jászberényben. Az ötnapos eseményen közel 50 program, több száz fellépő, népművészeti vásár, gyermekprogramok, koncertek és táncházak várják majd az érdeklődőket. Már nem kell sokat várni, és elrajtol Jászberény egyik legrégebbi eseménye, a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó. Ezúttal augusztus 1-én szombaton várják Jászberénybe az érdeklődőket, az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényére. Lesz méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodó vásár, szakmai és családi programokkal fűszerezve. És úgy, ahogy az elmúlt években mindig, idén is megválasztják Magyarország mézkirálynőjét és udvarhölgyeit. 5. alkalommal tartja több mint egy hetes felkészítő táborát Jászberényben az Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőseit a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diákolimpiára felkészítő és kiváló csapat. Az elmúlt években már tartottak tábort a SAS központban, de az EKKE Jászberényi kampusza a Zirján Janka kollégiumában is. Idén ismét ez utóbbi intézményre esett a választás. Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőjén még márciusban tartották meg, egymás követően ez volt a 3. alkalom Jászberényben a Városi Könyvtárban. A nemzetközi megmérettetésre való felkészülés volt a cél, és így 5. alkalommal táboroznak a résztvevők Jászberényben. Azok a fiatalok vannak a városban, akik meghívást kaptak a Magyar Diákolimpiára. Ma este csökken majd a csapadék, holnap a Jászságban 14 fokra ébredünk, délután 24 fok valószínű. Pénteken kisé felhőségbolt mellett megélénkülhet nálunk a szél. Szombaton 27 fok lesz a legmelegebb órákban, kisé felhőségbolt mellett gyönyörű napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható, és a szél is mérsékelt marad. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. We'll be right back.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. Tűzszerészeti munkálatok miatt hajnalban lezárják a Margit hidat Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe került a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. Az illegális migrációról, az embercsempészek elleni küzdelemről és a határmenti ingázók helyzetéről tárgyalt Bécsben a magyar belügyminiszter osztrák kollégájával. Posvai Gábor és Gerhard Karner egyetértett abban, hogy a határokon átnyúló bűnözés ellen szoros nemzetközi együttműködésre van szükség, és folytatják az embercsempész hálózatok felszámolását célzó közös műveletet. A két miniszter megállapodott abban is, hogy biztosítani kell az 50-60 ezer határmenti ingázó zavartalan napi közlekedését. Lezárják hajnalban a Margit hidat Budapesten tűzszerészeti munkálatok miatt. A folyó alacsony vízállása miatt egy második világháborús robbanótest került a felszínre a híd középső pillérénél. Hajnal 5 órától teljesen lezárják az átkelőt, valamint a Margit sziget Margit híd felőli részét és a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Túrázás közben meghalt egy magyar fiatal Ausztriában. A 18 éves fiú szerdán két társával az Innsbruck feletti Nordkett-hegységben túrázott, de közben a navigációs alkalmazás leállt és eltévedtek. Egy ideig még próbáltak eljutni a csúcsra, de végül 2300 méteren visszafordultak. A szerencsétlenül járt fiatalember ereszkedés közben zuhant le a meredek, sziklás terepen, holttestét és két társát a hegyi mentők hozták le. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Péntektől vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Hamarosan kezdődik a nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. 34. alkalommal szervezik meg a Csángó Fesztivált. Októberben startol el a Jászság dinamikája futónap. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. 5. alkalommal tartja több mint egy hetes felkészítő táborát Jászberényben az Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőseit a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diákolimpiára felkészítő és kiváló csapat. Az elmúlt években már tartottak tábort a SAS központban, de az EKKE Jászberényi kampusza a Zirján Janka kollégiumában is. Idén ismét ez utóbbi intézményre esett a választás. Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőjén még márciusban tartották meg. Egymás követően ez volt a 3. alkalom Jászberényben a Városi Könyvtárban. A nemzetközi megmérettetésre való felkészülés volt a cél, és így 5. alkalommal táboroznak a résztvevők Jászberényben. Azok a fiatalok vannak a városban, akik meghívást kaptak a Magyar Diákolimpiára. Már nem kell sokat várni, és elrajtol Jászberény egyik legrégebbi eseménye, a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó. Ezúttal augusztus 1-én szombaton várják Jászberénybe az érdeklődőket, az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényére. Lesz méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár, szakmai és családi programokkal fűszerezve. És úgy, ahogy az elmúlt években mindig, idén is megválasztják Magyarország mészkirálynőjét és udvarhölgyeit. Idén is megszervezik a Jászberényi Csángó Fesztivált. Ez Magyarország egyik legismertebb és legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, amely a csángó magyarság kultúráját állítja a középpontba. A fesztivál története egészen 1981-ig nyúlik vissza, amikor is elindult a Nemzetközi Táncház és Zenésztábor. Erre a kezdeményezésre épült később a fesztivál is, amelyet 1991-ben rendeztek meg először Csángó Fesztivál néven. A szervezők célja az volt, hogy bemutassák a moldvai és a gyimesi csángó gazdag népi hagyományait, zenéjét és táncait. A rendezvény mögött a Jászság Népi Együttes és a Folklor Kulturális Közalapítvány áll, amelyek évtizedek óta őrzik és népszerűsítik a magyar néphagyományokat. Az évek során a fesztivál messze túlnőtt a csángó kultúra bemutatásán. Ma már a Kárpát-medence számos magyar közössége, valamint több külföldi folklórcsoport is rendszeresen fellép Jászberényben. A rendezvény egyik legfontosabb küldetése, hogy találkozási lehetőséget biztosítson a határon innen és túlélő magyar közösségek számára. A fesztiválon néptánc bemutatók, népzenei koncertek, táncházak, kézműves foglalkozások és gasztronómiai programok várják a látogatókat. Kiemelt esemény a népművészeti vásár, ahol kézműves mesterek mutatják be portékáikat és hagyományos mesterségeiket. A belváros ilyenkor igazi folklórvárossá alakul át, ahol minden korosztály talál magának élményt. A fesztivál különlegessége, hogy nem csak szórakoztat, de értéket is közvetít. A 34. Csángó Fesztivált idén augusztus 5-e és 9-e között rendezik meg Jászberényben. Az 5 napos eseményen közel 50 program, több száz fellépő, népművészeti vásár, gyermekprogramok, koncertek és táncházak várják majd az érdeklődőket. 2. alkalommal szervezték meg a Mate Geac Multisport Fesztivált. Ez egy 2 napos sportesemény volt, az aquatlon sportesemény, úszás, futás, de megszervezték a terep triatlon országos bajnokság futamait is. Mind a 2 országos megmérettetés Domonyvölgyben volt, és ott volt a Jászberényi Triatlon Sport Egyesület több versenyzője is, és nem csak részt vettek ezeken az eseményeken, de nagyon szép eredményeket is elértek, országos bajnoki címet. Ma este csökken majd a csapadék, hajnap, holnap a Jászságban 14 fokra ébredünk, délután 24 fok valószínű. Pénteken kisebb felhőségbolt mellett megélénkülhet nálunk a szél. Szombaton 27 fok lesz a legmelegebb órákban, kisebb felhőségbolt mellett gyönyörű napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható, és a szél is mérsékelt marad. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Folytatódik a kellemes nyári idő. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. Orbán Viktor a Suzuki globális elnökével tárgyalt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátószolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe került a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. A világgazdaság helyzetéről és az autóipar jövőjéről tárgyalt Orbán Viktor a Fidesz elnöke Toshihiro Suzukival, a Suzuki globális elnökével Budapesten. A Suzuki 1991-ben alapította meg magyarországi vállalatát, a járművek sorozatgyártása egy évvel később kezdődött. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, kifoglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi, több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása, mert több mint 70 éves. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítás része volt. Lezárják hajnalban a Margit hidat Budapesten tűzszerészeti munkálatok miatt. A folyó alacsony vízállása miatt egy második világháborús robbanótest került a felszínre a híd középső pillérénél. Hajnal 5 órától teljesen lezárják az átkelőt, valamint a Margit-sziget Margit híd felőli részét és a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Nagy mennyiségű, ismeretlen, eredetű szennyezőanyagot találtak a fekete körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Hamarosan kezdődik a nemzetközi mézvásár és méhész találkozó Jászberényben. 34. alkalommal szervezik meg a Csángó Fesztivált. Októberben startol el a Jászság dinamikája futónap. Szendi Hajni vagyok a Trio FM híreivel. Már nem kell sokat várni, és elrajtol Jászberény egyik legrégebbi eseménye, a 38. nemzetközi mézvásár és méhész találkozó. Ezúttal augusztus 1-én szombaton várják Jászberénybe az érdeklődőket, az ország egyik legnagyobb méhészeti rendezvényére. Lesz méhészeti eszközvásár, méz és méhészeti termékek vására, illetve kirakodóvásár, szakmai és családi programokkal fűszerezve. És úgy, ahogy az elmúlt években mindig, idén is megválasztják Magyarország mészkirálynőjét és udvarhölgyeit. 5. alkalommal tartja több mint egy hetes felkészítő táborát Jászberényben az Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőseit a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diákolimpiára felkészítő és kiváló csapat. Az elmúlt években már tartottak tábort a SAS központban, de az EKKE Jászberényi kampusza a Zirján Janka kollégiumában is. Idén ismét ez utóbbi intézményre esett a választás. Atlétika Galaktika Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és asztrofizikai verseny döntőjén még márciusban tartották meg, egymás követően ez volt a 3. alkalom Jászberényben a Városi Könyvtárban. A nemzetközi megmérettetésre való felkészülés volt a cél, és így 5. alkalommal táboroznak a résztvevők Jászberényben. Azok a fiatalok vannak a városban, akik meghívást kaptak a Magyar Diákolimpiára. Idén is megszervezik a Jászberényi Csángó Fesztivált. Ez Magyarország egyik legismertebb és legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, amely a csángó magyarság kultúráját állítja a középpontba. A fesztivál története egészen 1981-ig nyúlik vissza, amikor is elindult a Nemzetközi Táncház és Zenésztábor. Erre a kezdeményezésre épült később a fesztivál is, amelyet 1991-ben rendeztek meg először Csángó Fesztivál néven. A szervezők célja az volt, hogy bemutassák a moldvai és a gyimesi csángó gazdag népi hagyományait, zenéjét és táncait. A rendezvény mögött a Jászság Népi Együttes és a Folklor Kulturális Közalapítvány áll, amelyek évtizedek óta őrzik és népszerűsítik a magyar néphagyományokat. Az évek során a fesztivál messze túlnőtt a csángó kultúra bemutatásán. Ma már a Kárpát-medence számos magyar közössége, valamint több külföldi folklórcsoport is rendszeresen fellép Jászberényben. A rendezvény egyik legfontosabb küldetése, hogy találkozási lehetőséget biztosítson a határon innen és túlélő magyar közösségek számára. A fesztiválon néptánc bemutatók, népzenei koncertek, táncházak, kézműves foglalkozások és gasztronómiai programok várják a látogatókat. Kiemelt esemény a népművészeti vásár, ahol kézműves mesterek mutatják be portékáikat és hagyományos mesterségeiket. A belváros ilyenkor igazi folklórvárossá alakul át, ahol minden korosztály talál magának élményt. A fesztivál különlegessége, hogy nem csak szórakoztat, de értéket is közvetít. A 34. Csángó Fesztivált idén augusztus 5-e és 9-e között rendezik meg Jászberényben. Az 5 napos eseményen közel 50 program, több száz fellépő, népművészeti vásár, gyermekprogramok, koncertek és táncházak várják majd az érdeklődőket. 2. alkalommal szervezték meg a Mate Geac Multisport Fesztivált. Ez egy 2 napos sportesemény volt, az aquatlon sportesemény, úszás, futás, de megszervezték a terep triatlon országos bajnokság futamait is. Mind a 2 országos megmérettetés Domonyvölgyben volt, és ott volt a Jászberényi Triatlon Sport Egyesület több versenyzője is, és nem csak részt vettek ezeken az eseményeken, de nagyon szép eredményeket is elértek, országos bajnoki címet. Ma este csökken majd a csapadék, holnap a Jászságban 14 fokra ébredünk, délután 24 fok valószínű. Pénteken kissé felhőség volt mellett, megélénkülhet nálunk a szél. Szombaton 27 fok lesz a legmelegebb órákban, kissé felhőség volt mellett, gyönyörű napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható, és a szél is mérsékelt marad. Szendi Hajnit hallotta a Trio FM híreivel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Folytatódik a kellemes nyári idő. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. A jégkármentesítő rendszer működését vizsgálják. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. Októberre, novemberre érezhetően csökkenhet a kórházban rekedt gyermekek száma, mondta a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Gyurko Szilvia emlékeztetett rá, hogy jelenleg mintegy 320 gyermek él kórházi osztályokon. Az államtitkár szerint a helyzet a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémáira világít rá, ezért olyan törvénycsomagot készítenek elő, amely erősíteni a családokat segítő szolgáltatásokat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb gyereket kelljen kiemelni a családjából. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament, az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. A Fidesz nem vesz részt sem az új alkotmánybíró jelölésében, sem a megválasztásában. A párt közleménye szerint a Tisza párt önkényesen osztotta meg tisztségétől Hende Csaba alkotmánybírót. Az üggyel kapcsolatban alkotmányjogi és normakontroll eljárás is folyamatban van, ezért az új alkotmánybíró megválasztását illegitimnek tartják. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyaláson egyebek között a meteorológiai, jogi és gazdálkodói terület szakértői ismertették az álláspontjukat, hangsúlyozták. Fontosnak tartják a gazdák véleményét is, mert az ő érdekük a jégkármérséklés. Nagy mennyiségű, ismeretlen, eredetű szennyezőanyagot találtak a fekete körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. Tűzszerészeti munkálatok miatt hajnalban lezárják a Margit hidat Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe került a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. Az illegális migrációról, az embercsempészek elleni küzdelemről és a határmenti ingázók helyzetéről tárgyalt Bécsben a magyar belügyminiszter osztrák kollégájával. Posvai Gábor és Gerhard Karner egyetértett abban, hogy a határokon átnyúló bűnözés ellen szoros nemzetközi együttműködésre van szükség, és folytatják az embercsempész hálózatok felszámolását célzó közös műveletet. A két miniszter megállapodott abban is, hogy biztosítani kell az 50-60 ezer határmenti ingázó zavartalan napi közlekedését. Lezárják hajnalban a Margit hidat Budapesten tűzszerészeti munkálatok miatt. A folyó alacsony vízállása miatt egy második világháborús robbanótest került a felszínre a híd középső pillérénél. Hajnal 5 órától teljesen lezárják az átkelőt, valamint a Margit sziget Margit híd felőli részét és a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Túrázás közben meghalt egy magyar fiatal Ausztriában. A 18 éves fiú szerdán két társával az Innsbruck feletti Nordkett-hegységben túrázott, de közben a navigációs alkalmazás leállt és eltévedtek. Egy ideig még próbáltak eljutni a csúcsra, de végül 2300 méteren visszafordultak. A szerencsétlenül járt fiatalember ereszkedés közben zuhant le a meredek, sziklás terepen, holttestét és két társát a hegyi mentők hozták le. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Péntektől vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Rádió FM mellette szól.

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a bece nevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

lehet és meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit, vágyak teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol vagy, csak hajtok az úton. Néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk? Megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. A jégkármentesítő rendszer működését vizsgálják. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. Októberre, novemberre érezhetően csökkenhet a kórházban rekedt gyermekek száma, mondta a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Gyurko Szilvia emlékeztetett rá, hogy jelenleg mintegy 320 gyermek él kórházi osztályokon. Az államtitkár szerint a helyzet a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémáira világít rá, ezért olyan törvénycsomagot készítenek elő, amely erősíteni a családokat segítő szolgáltatásokat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb gyereket kelljen kiemelni a családjából. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament, az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, kifoglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. A Fidesz nem vesz részt sem az új alkotmánybíró jelölésében, sem a megválasztásában. A párt közleménye szerint a Tisza párt önkényesen osztotta meg tisztségétől Hende Csaba alkotmánybírót. Az üggyel kapcsolatban alkotmányjogi és normakontroll eljárás is folyamatban van, ezért az új alkotmánybíró megválasztását illegitimnek tartják. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyaláson egyebek között a meteorológiai, jogi és gazdálkodói terület szakértői ismertették az álláspontjukat. Hangsúlyozták, fontosnak tartják a gazdák véleményét is, mert az ő érdekük a jégkármérséklés. Nagy mennyiségű, ismeretlen, eredetű szennyezőanyagot találtak a fekete körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kár elhárítási készültséget rendelt el a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Folytatódik a kellemes nyári idő. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. Orbán Viktor a Suzuki globális elnökével tárgyalt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátószolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe került a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. A világgazdaság helyzetéről és az autóipar jövőjéről tárgyalt Orbán Viktor a Fidesz elnöke Toshihiro Suzukival, a Suzuki globális elnökével Budapesten. A Suzuki 1991-ben alapította meg magyarországi vállalatát, a járművek sorozatgyártása egy évvel később kezdődött. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, kifoglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi, több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása, mert több mint 70 éves. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítás része volt. Lezárják hajnalban a Margit hidat Budapesten tűzszerészeti munkálatok miatt. A folyó alacsony vízállása miatt egy második világháborús robbanótest került a felszínre a híd középső pillérénél. Hajnal 5 órától teljesen lezárják az átkelőt, valamint a Margit-sziget Margit híd felőli részét és a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Nagy mennyiségű, ismeretlen, eredetű szennyezőanyagot találtak a fekete körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.